Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Tame Impala, Jenny és a Dracula például. Hát ez a verzió 2026-os, mert ugye az ausztrál Tame Impala tavaly 2025-ben jött ki az eredeti dallal, egyébként a tavalyi évben kaptak egy másik dalukért Grammy-díjat. Na és hát ez a verzió nagyon nagyot ment, például a TikTokon, és aztán a slágerlistákon is. A Billboard Global 200-as listán a második helyig jutott, de a Billboard Hot 100 listán is ott volt a top 10-ben. Tame Impala, Jenny és a Dracula szól.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyi.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-es DJ a folytatásban, Metzger Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az Élő Kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban. Sam Feltz, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight. És hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős? Amy McDaniel 2007-es ikonikus indie pop slágerének, a This is the Life című dalának a fülbemászó dalamait és a gitár témát dolgozzák fel benne. De itt nem Amy McDaniel, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a Rádió 1.

Igen, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió egy csak igazi ma is, sláger megy éjszaka is, például az az énekesnő, aki több dalával szerepel a top 50-es listánkon, és rekord sok dallal szerepel a Billboard Adult Contemporary listáján, ez a felnőtt kortárs zene lista, az Elizabeth Taylor dala múlt hét végén feljött a 10. helyre, és ezzel 4 egyidejű top 10-es slágerrel rendelkezik ezen a slágerlistán. Ő az első előadó, ezt még soha senki nem csinálta meg előtte, az Opelite is a listán van.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió-e csak igazi mai sláger megy. Stemfeld barátunk a folytatásban, akivel ugye együtt bulisztunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, és hát azóta azt hiszem, hogy nagyjából a fél világot bejárta. Természetesen ott volt a Tomorrowland-en múlt hétvégén, vitte magával az anyukáját, hát gondolom a párját és a kisfiát is, erről is tett ki fotókat, videókat a social media felületeire. Stemfeld, Heart Like Mine, erre a dalra a születésnapi fesztiválunkon is bulisztunk.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy hajnalban is, a következő órában pedig az aktuális kedvencek közül érkezik Alex Kenji, hozom David Guetta nagy mentorátját, Hypatont és magát David Guettát is, a Jennifer Lopez-zel közös dalt Out of My Head, így indulunk mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
2: hatását. A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezonban is, és a szombati nappal elérkezik a Campus Fesztivál is az utolsó napjához. A Rádió 1 stage-en Wilcox Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina, Kollár és Brick Lake lépnek majd fel. Lehet, hogy ezt is játsszák.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és folytatódik a buli is, Tiesto és a The Business után. Hát ezekben a másodpercekben, percekben még nagyjából így a kampuszon is tombol a nép. Az igazán kemény arcok, ugye a héten van a Campus Fesztivál Debrecenben, és ott van a Rádió 1 stage is. 26-áig Antonio, Brickley, Christopher, Cookie, DJ Junior, Hanvai, PJ, Jaguri, nem akarok zsengit kiadni, Joel Junior, Kollár, Lotfi, Begi, Loving Arms, Metzger, Viki, New Week, Pull Max, Pure Beat, most már végigmondom, Regali, Lee, Stadium, X, Phil Cox, Jamina, nagy eredmény.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jelentős árkülönbségek vannak a somogyi lakáspiacon. Felülvizsgálják a védett épületeket Siófokon. A Balaton déli partján idén is jelen vannak a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra is nagy különbségek vannak a somogyi ingatlanárak között. A Balatonparton és Kaposváron a legdrágábbak a lakások, míg a megye déli részén jóval kedvezőbb áron lehet ingatlanhoz jutni. Ezt írja a Vármegyei Lap. A legmagasabb árakkal a balatoni településeken és Kaposváron találkozhatnak a vásárlók, ahol egyes új vagy luxus lakások ára meghaladja a 100 millió forintot is. A kedvezőbb áru ingatlanokat keresők számára a Marcali és Nagyatád kínálhat jó alternatívát. Nagyatádon már 20 millió forint alatti lakások is elérhetők, míg Kaposváron és Siófokon hasonló összegért jóval kisebb vagy felújítandó ingatlanok közül lehet választani. A szakemberek szerint a somogyi ingatlanpiac továbbra is széles kínálatot nyújt a különböző igényekhez és pénztárcákhoz. Közel 100 helyi védettségű ingatlan állapotát és besorolását vizsgálja felül a Siófoki önkormányzat, írja a Vármegyei Lap. A szakmai felülvizsgálat az új főépítész irányításával zajlik, és a város valamennyi helyi védettségű épületét érinti. Soron kívül vizsgálják a Jókai Park egyik villáját is, amelynek tulajdonosa kezdeményezte a védettség megszüntetését. A városvezetés szerint minden ingatlan esetében egyedi döntés születik majd, figyelembe véve az építészeti értékek megőrzését és a tulajdonosok érdekeit is. Az önkormányzat célja, hogy hosszú távon megőrizze Siófok építészeti örökségét, miközben a fejlesztési lehetőségeket is mérlegeli. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtás biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
2: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egyre többfelé képződhetnek gomoly felhők, melyekből előfordulhat zápor, zivatar. Élénk marad a szél, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben zenélt a Jonas Brothers, úgy szépen lassan felkelt a nap is, úgyhogy lekapcsoljuk a fényeket, turn the lights off, hozom Kéro dalát, és Rádió 1-es DJ-k is jönnek ebben az órában, például Regál Lili. Lili pénteken lép majd fel a Rádió 1 stage-en, gyorsan megnéztem, ugye a Campus Fesztiválról van szó, Kollár, DJ Junior, Wilcox, Brickley, Cookie, Lili, Loving Arms és Pure Beat lesz majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Figyelj, Barbara írt, ugye? 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok. Imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismeretlen abszolút nem foglalkoznak, és borzasztó nehéz velük.
2: Fele annyi idős pasi. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
1: Bizony, ez a szezon.
2: Ez mindenkinek. A fiú kap egy életnőt, az életnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
1: Egy kollagéndús.
2: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelőtömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem már. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógoraim ikrek 7 évesek, na ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondod, hogy belefér. Könnyen
1: meg magyarázni.
2: Na, mi az oka?
1: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
2: Igen.
1: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
2: Hát várjál.
3: Ezt most próbálom őszel, gazdag meg gazdagszik?
1: Azon, nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt még lehet, hogy
3: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
1: Nem csak azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen. De hogy ezek eddig teljes, tehát hogy ennél sokkal durábban elítélendő. Tehát a nők eszembe mindig egy nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban.
2: Szerintem, igen, de ez lehet, egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
3: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
2: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik. Azt egy kicsit...
1: 5-13.
3: Az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
1: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
2: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjel, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel. Az, hogy...
3: Megbocsátóbbak az emberek ezzel?
2: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
3: Nem... Hát nyilván, mert te vagy az 50-es férfi.
2: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
3: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt?
2: Nem.
3: Hogy hívják, hozománygadásnak?
2: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szélít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom, az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
1: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatalabb barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek igen, fiatalabb barátja van.
2: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
1: Mi? Igen, mert
2: tehát
1: benne van
2: 30-al
1: az,
2: fiatalabb.
1: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen, gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura érzés, de én is ezt gondolom.
2: Igen, igen. Persze, 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
1: Igen, ezek az 50.000 forintok alacsonyan repülnek, látszok.
2: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után, egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
1: Igen.
2: És ez egy win-win helyzet, nem?
1: Igen. Ez egy tudok menni.

0: Igen, a jó tyúk húsleves titka, ugye itt van ez a lényeg? Hát ezt ugye abszolút, igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írta itt nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatalabb pasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
1: ez nem biztos.
0: Simán.
2: Ez is a személyes higiénia hiánya, ez szokott ide vezetni.
0: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Na, Nem tud máshogy választani.
2: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
0: Vagyis?
2: Így próbálják meg hát így frissen tartani a genetikai állományunkat.
0: A nők.
2: Meg a férfiak is.
0: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
2: Meg annyira más problémakör, annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön, megy a világban.
0: Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
1: Jó, de mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
2: nem csak bulit, ezek a srácok nem buliznak úgy, mint ti bulisztatok. Nem, teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
1: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
0: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, mint egy 20 éves, aki kicsit kamasz, kicsit felnőtt, kicsit ezek semmi nem tetszik neki.
1: Kvártét.
0: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
2: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye ez az ilyen... hogy is mondják, ez a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek mennek. Tehát, hogy ha belegondolsz, hogy a 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albéletükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, mint amikor otthon várnak egy melegpitével, egy bolyhos takaróval.
1: Egy kis csipetropiletével.
2: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon. Tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytállj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
0: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30 évesen még te is nagyon megfelelsz az ágyban, hogy jó vagyok, nem vagyok jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide a kelek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyban, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, jó, úgy akarom, ne lépjük, most hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő arra, hogy eljátszunk meg, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is szerintem, ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
2: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha ha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
0: Igen.
2: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak,
0: így van, ez az ágy is, ugyanez, így van. Igen.
2: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexel való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
1: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
2: először
1: van szükség.
2: Először porszívózol,
1: utána
2: összebújom. Igen.
0: Tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy mirfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam. Vajon milyen boilerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? 5 percig jött a meleg, ez a rohadt életben. Hát ezt most már nekem is le kéne cserélni. Igen. Rám hajtott egy 45-ös MILF, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
2: De hogy hajtott rád?
0: Egyrészt nem hajtott rád, kettő. Összetoltad magad, hogy egy érett nővel kellene lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
2: Annyira szerettem azt, amikor, no, van egy ismerős, most nem mondok nevet.
0: Igen.
2: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált, most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát ő rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és mert hát hiszen ő
1: házas volt.
2: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy hogy van ez? És mondta, de mondd már nekem pontosan, kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolgat, míg házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyogja.
0: Megjövök neki, persze, igen, igen, ez marad a házasságban. Rámosolgott, nem, egy szőlőszem van.
1: Lehetne valami.
0: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökér. Mosolyog rám.
2: Felfoghatatlan.
0: És nem jött rá senki.
2: Nem, és akkor elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudod, vagy oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor jó, hát ezt jól lekaptam volna, és nem
0: oda... Ja, és annak vette jelen
2: igen,
0: minden.
2: Igen, igen, a kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeldéshez.
0: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, a pasi, a hello Ilona, jó reggel, csáó.
3: Sziasztok, hello, jó reggel.
0: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elvártál hát, gyerek, mint nem?
3: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
1: Hát így, hogy egész összejárogat.
0: Egy fiatal ropogós 33-as.
3: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
0: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
3: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
0: Na és milyen jó, és amiket mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
3: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó, kurva jó.
0: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük a Ferinek, volt egy kérdés, hogy mi a másik oldal, mert még a nőket értjük, kérdés, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
3: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
1: Már amit te adtál
0: meg. Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van
3: így
0: benned.
3: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is. Hozzá mondjuk mindegy 20 éves, persze ő köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
0: Ha, és akkor 11 évet önként, mert tök jól működik.
3: Így van, így van, így van. Persze eleinte voltak harcok, főleg én felelem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És akkor mindig azt mondta, hogy na jó van, lapozzát itt a...
0: Ja, hogy neki ezt mondta. Aha.
2: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
3: Így és... van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
2: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván így üdésödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyen ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor ez, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, ilyen, talán lehet, hogy kórosan is, miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevel.
0: Igen. Sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
3: Nagyon ciao. Szépen köszönjük, sziasztok!
0: Hello. Ez lehet egyébként, igen. Érdekes. Érdekes tudod, igen. Idősebb nő, fiatalabb férfi.
1: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
2: A tanáriban.
1: Igen?
0: Ott voltak fel.
1: Ott sem nem vettük észre.
0: Mi voltunk
2: rá, akkor? Kocsi szaktanári!
1: De az, be is írták!
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Somogyban is bekapcsolják a jégkármérséklő rendszert narancssárga riasztásnál. Újra várja az olvasókat a Szennai könyvtár. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már narancssárga riasztás esetén is működésbe lép az országos jégkármérséklő rendszer Somogyban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a változtatásra a minisztérium kérésére került sor. A Hungaromet előrejelzése alapján a talajgenerátorokat akkor indítják el, ha 30% fölé emelkedik a jég kialakulásának valószínűsége. A rendszer ezüst jodidot juttat a légkörbe, amely kisebb jégszemek képződését segíti elő, ezzel csökkentve a jégeső okozta károk kockázatát. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, valamint a villamosított hálózat bővítése. Befejeződött a leltározás, ismét megnyitott a kapuit a Szenna községi könyvtár, írja a Vármegyei Lap. A könyvtár a leltár lezárása után újra fogadja az olvasókat, de megváltozott nyitvatartási renddel. Ezentúl keddenként délután, szerdánként pedig délelőtt tart nyitva. A könyvtár arra kéri az olvasókat, hogy látogatás előtt vegyék figyelembe az új nyitvatartási időpontokat. Ma este érkeznek a felső oktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-re többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekedelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: A felvi.hu-n közlik az összes szak ponthatárát, de a végleges pontszámokat az elfelvételiben is meg lehet majd nézni. A rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. Észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, a nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 29 fok között alakul. Holnap a napsütés mellett gomoly felhőképződésből elsősorban hazánk keleti felén alakulhat ki néhol zápor, zivatar, viszont erős marad a szél. A hőmérséklet hasonlóan a maihoz holnap is 29 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 19 perccel.
2: Szevasztok!
1: Jó reggelt, hello, bello, hello, Eszter, jó reggelt. Sötét van most, gyerekek, vagy meg van borulva?
3: Be, mi az,
1: van,
3: az, hello, Feri? Az.
1: Mi van? Olyan világos szokott ilyenkor már lenni,
3: hát
1: de most
3: már egyre később kell a nap, ugye?
1: Az igaz.
3: De van meg, hát felhős az ég.
4: Igen. Az ősz, itt van újra.
1: Itt van, gyerekek, mindig. Megjött. Kicsit szeles, kicsit hüvi, de hát reméljük, hogy azért majd úgy megérkezget. Most már jó idő. Szabira megyünk, úgyhogy ilyenkor biztos mindig elromlik az idő, bár jövő héten javulunk. Ez a hétvége, ez még kicsit szeles, hűvös, de jövő héttől erős javulást néztem, gyerekek, úgyhogy minden oké lesz. Nem rontjuk el a szabadságunkkal az időjárást. Már aki Magyarországon marad, és nem utazik el, persze.
4: De hova mennének? Amikor minden itt van, aminek szükség, valamire szükség van.
3: Ez így van. Mondj.
1: Mi van itt?
4: Itt van. A pattogatott kukorica.
1: A csöves kukorica.
3: Ez jó. Ez jó, meg, igen, engem meggyőztél,
4: igen.
3: Maradok.
4: Igen, így van. Rengeteg dolgok vannak. Árvaszúnyog, meleg, víz.
1: Igen.
4: Barátok.
3: Nincs víz. Hát ez a baj.
4: Kondér. Ezeket tudom. Ezek
3: kondér,
4: a hívó
3: van, barátok, van, víz nincs.
4: Te kajakra, kabátba vagy Feri?
3: Igen, mert hűvös van. Ugye én motorkerékpárral közlekedem ilyenkor, és még át kell melegedjek egy
4: papának
3: kicsit.
4: A pokrózot hozzátok már
3: kívánok. Talán ide a térdemre létszés, meg a kis kandalóba dobnál valami apró fát, akkor annak én örülnék.
4: Azért mondom, hogy valami azért legyen már, mert azért ezt kicsit túlzásnak érzem.
3: Nem ér. Ha a motorral jönnél egy ilyen 50 kilométert, mint én, akkor nem éreznéd túlzásnak. Azért érzed túlzásnak, mert a fűtött garázsodban beülsz a fűtött autódba, átjössz a városon egy 5 perc alatt, és ide
4: lehúzott ablakokkal jöttem, ha ezt számít.
3: Fűtött stúdióban. Akkor sincs olyan hideg.
4: Ennek egyetlen oka van, mert reggel véletlenül öltözködés közben belélegeztem a folyékony zoknit. És
3: olyan hülye név, hogy folyékony zokni.
1: Az milyen
3: zokni? Mindig rögök.
4: A folyékony zoknit belélegeztem, és attól tartok, hogy lehet, hogy meghaltam.
3: De nem, hidd el, élsz. Egyszer megfogsz, majd, de nem a folyékony zoknit.
4: És a torkomban érzem a folyékony zoknit.
3: És nem törgeted föl egy kicsit? Mert nem. Ugye ezekben van valami gáz, ami még kicsit meg...
4: Sajnos a gáz alapból rögtön elillant, csak szerintem az okni része nem.
1: De ez mi ez? Várj, ezt emlékszem, ez a folyékony zokni, ez mi? Mi ez?
4: Ez befújod vele, tudod, a lábadat, és akkor nem ízol a lábad.
1: Ja.
4: És akkor
1: arra vehetsz bármit föl.
4: És akkor nem kell zoknit venni, hogyha a nyári belépős cipőt veszed fel, és akkor mehetsz a világnak. Ez nem,
1: wow,
4: nem, ez...
1: de jó, van ilyen, de már beszéltünk,
4: van,
1: tényleg,
4: van.
1: A neve ismerős.
4: Több fajta is van, és a lényeg, hogy én most belehajoltam a sajátomba. Big mistake. Ennyi szeretnék mondani, big mistake, ne csináljatok ilyet. Mindegy, az a lényeg, hogy ez másfajta folytogató érzés, mint az eddigiek.
3: Eddig más folytogatott, most az okni.
4: Így van, így van.
1: Nagyon jó, gyerekek. Én
4: másnapos
1: nem
4: tudom, vagy.
1: Másnapos vagyok megint. De ez nem, nincs már másnap, mindig aznap van. Tehát nincs már, nem hagyunk másnapot. Tegnap egy baráti társaság megérkezett Balatonföldvár, úgyhogy muszáj voltam inni velük egyet.
4: A sportértéke, ez megvan ennek a helyzetnek.
1: 4,5 órás iszogatás lett, de hát nagy az élet arra
4: felé. De volt kiabálás a végén, vagy nem?
1: Most nem.
4: Akkor nem számít.
1: Régi ügyek megbeszélése megtörtént. Egy-két sérelem megint feljött, de nem volt most ordibálás. És kiabálás is viszonylag ilyen 9 órakor bezártuk a boltot.
3: De a sérelem nem az elején föl, ugye? Ahhoz azért inni kell egy kicsit, hogy ez előjöjjön.
1: Már mindenki ittasan érkezett.
3: Amikor, és
1: vigyázzunk arra, hogy ittasan érkezett. Ne, én bírom ezeket a nyári estéket. Van egy kis szezonális alkoholizmus most. Ez be kell vallanom. Most terápián vagyok, bevallom. Én egy kicsit most kezdek lecsúszni a lejtőm.
4: Én örülök ennek különben, mert nagyon magasan voltál.
1: Igen, de augusztus 30-a lesz, zárom a sorokat, és vége van.
4: Mi az alja ennek az érzésnek?
1: Tehát
4: mi az,
1: sóvárgás.
4: Akkor, de nem, úgy értem, ja. Hogyan, milyen helyzetben kell találd magad, hogy azt érezd, hogy ez most egy kicsit túlszaladt?
1: Igazából nem is egy este szaladt túl, hanem a mennyiség a minden estével szaladt túl. És az igyekezetem a helyre, hogy érzem, hogy húz.
4: És a kollektív
1: hogy
4: számla?
1: Sietek oda.
4: Kollektív számlatok van, vagy pedig napi fizetés?
1: Napi elszámolásban
4: vagyunk.
1: Nagyon
4: okos.
1: Napi elszámolásban vagyunk. Nem iratunk föl semmit, nem csinálunk semmit. Szóval igen, tegnap is sikerült. De ez a paradicsomlé dupla vodkával, kicsi fűszerekkel, csípőssel, ez egy olyan
4: ezt
1: jó nyári ital.
4: Én is azt hiszem, most képzeld
1: el. Én Vladimirizem,
4: persze. De ez mióta? Ez én is egy hetet jöttem
1: én,
4: rá.
1: Én most már egész egész nyáron ezt tolom. Ír kávé, Bloody Mary.
4: Nagyon durva.
1: Hú, nagyon finom.
4: Lehetem, ez nem tolja meg a cukrodat.
1: Nem tudom.
4: Szerintem aztán a paradicsomlé az jó.
1: Sós a paradicsomlé, pici csípős bele, a fene se tudja, mi ennek a szósznak.
2: Tabasco,
1: meg van az a másik, az a V betűs, nem tudom, hogy kell kimondani, mert már
2: Worcester.
1: Igen, Worcester, Worcester, Worcester, Worcester, Worcester, mindenek hallom már, azt is, pici, igazi nagyszemű só, egy dupla vodka.
2: Ilyen só, bors.
1: De én még megsózom a paradicsomlát külön, én még szeretem a kicsit sósabb.
4: Na és akkor rágyújtasz.
1: Megforgatod a húsrajtát.
2: Igen, utána betűtésztát, beleteszed és kész a gyereknek a leves.
1: Isteni ital, nem érzed a vodkát, sót viszel be, paradicsomlé, jó nyári ital,
2: Isten,
1: kicsi
2: amikor
1: szósz.
2: Az alkoholista már ott tart, érted, hogy
4: nem alkoholista, egy longevity.
2: De várjál, sót viszek be. Én nem iszom, én nem alkoholista vagyok, én sót viszek be a szervezetembe a blackbajzsúzat. Kati, nem
4: sót kérek, Kati.
1: Miért nincs már este? Hogy írjam ki az egész napot én így most enélkül?
2: Hát nincs de délben.
1: Az is te, oda vágok. Úgyhogy ez van. De jeleztem is a csoportba tegnap is az állapotot.
4: Köszönöm szépen különben, mert
1: nagyon tartalmas beírás volt.
4: Szoktunk aggódni, hogy mi lehet vajon most a Balázsra, és aztán jön egy üzenet, hogy minden rendben van.
1: Minden rendben van, úgy érzem, meg én megérkeztem.
4: Így van. Ahogy azt nem tudom, hogy földvára, még miért nem vagy bejelölve a Google Maps-en.
1: Igen,
2: leszúrva a kávézójában.
4: Igen. Hogy Sebesti Balázs töltőegysége.
1: Igen. Lehetne egy ilyen kis hely, tudod, itt ült.
4: Igen.
1: Majd ha meghalok, mint József Attila Szárszón, érted? Földváron véletlen belézek egy sorompót, és elüt valami nyomorult ukrán tehervonat, akkor lesz egy ilyen kis táblácskám. Itt üldögélt nagyon sokat, és merengett az élet nagy dolgain. Itt a paradicsomlevet dupla vodkával.
4: Vagy lehet, hogy a gyerekeknek van ez a fülkettől, és akkor ki lehet rá tenni, hogy Sebestyén Balázs bent tartózkodik. Mert folytat Sebestyén Balázs, nem tartózkodik.
1: Igen, tényleg.
4: És akkor csak
1: igen.
4: Számolni a napokat, hogy hány napja nem rúgott be.
1: Hát nem kell sokat számolni. Ez most nem kell
2: tudom, inkább az lenne, hogy lenne egy fekete tábla, és tudod csak ma is.
1: Igen, de kicsit igen, ez már nem is berúgás, ez már csak olyan trekre rakás. Tehát amikor tudod, jó,
2: megvagyok.
1: Itt vagyok, ezt kerestem. És nem kell utána támolyogva, hörögve, hájmerő. Csak úgy ráteszed magad, és azt mondod, igen.
4: Csak fogod a banjódat, meg a mellkasodhoz szorítod, és neki rágyújtasz egy nótára.
2: Bár az lenne.
1: Egyre jobban el tudom képzelni ezt. Régen nem tudtam volna elképzelni, hogy bajom legyen az itallal, de most ezek a nyarak veszélyesek.
2: Hát nincs is vele bajod, semmi.
1: De egyébként
2: ha bajod lenne, nem innád.
1: Igen, úgyhogy ez van.
2: Áron ezt meg lehet engedni.
1: Persze.
2: Úgyis hazajössz, visszaköltöztök, akkor meg a bajod.
1: Akkor van szeptember, az iskola kezdés,
4: akkor
1: az edzésem itt
4: el.
1: Akkor meg visszállunk a durvább dolgokra. Na jó van, gyerekek, eláruljuk, hogy mi van velünk? Vagy majd később mondjuk, vagy ne keserítsük el őket?
2: Nem
1: vagy...
2: kell.
1: Ne keserítsük el őket. Jó,
4: mondjuk meg nekik, hogy nem fogunk jönni holnaptól?
1: Igen, hogy ez
2: évekig
1: nem vagyunk, hogy ja, na mindegy, akkor majd ez később. Később elmondjuk akkor nekik.
2: Most ezek után érted.
1: Igen.
4: Szerintem ezt ügyesen csináltuk, Feri.
1: Ezt jól elmondtátok, úgyhogy nem is vették észre. Igen.
4: Nem is lát, akkor mostantól zene.
1: Igen.
4: Feri, ez nagyon csendben vagy amúgy a hétvégéddel kapcsolatban. Mire számíthatnak a vencei lakosok?
2: De én nem leszek otthon. Én szombaton elindulok, elmegyek... egy rockfesztiválra.
1: Helyesen teszed.
4: Ó, rockfesztivál!
2: Ott szerintem megiszunk egy italt Máté barátommal, és másnap reggel mi már megyünk is tovább motorozni 4 napra. Hazajövök, aztán a családomat elviszem nyaralni.
1: Jó.
2: Hogy ennyi.
4: De melyik rockfesztiválra mész?
2: Ott fönn éjszakon. Mi az? Sitke? Van ilyen?
4: Sitke?
2: Azt hiszem az.
4: Szerintem nem létezik ilyen fesztivál,
2: de... De, van, mindjárt megmondom.
1: A Sitkei Rock Fesztivál?
2: Igen, de hát az híres is, nem ott lesz most.
1: Na hát én meg nem mondom, nagyon-nagyon nem követem a rock fesztiválokat, megmondom őszintén. Nem nagyon tudom, nem vagyok tisztában.
2: Itt van-e, Sitke Rock Fesztivál 2026.
1: Ebből még meg lehet élni, ennek van piaca?
2: Nem tudom, de szeretik a népek, elmennek, hát biztos, persze.
1: Aha.
4: Én csak azt látom, hogy volt koncert a Kápolnáért
2: 40. Ja, az nem az, várj, ez augusztusban lesz. Az augusztus 22, arra nem megyek most, arra később megyek.
4: Na?
2: Valami esbet, mit tudom, hagyja már, hol van még a szombat, ma csak csütörtök van, még máshol jár az
1: agyam. Bulizni, rockkoncert és motorozni, jól teszed, ez a lényeg.
2: Road koncerten vagyok, ahogy szoktunk. Road koncert, és utána elindulunk motorozni másnap. Másnap.
1: Az jó, akkor olyan bátrabban ül az ember. Én most keveset motorozom, nem tudom.
2: Egyébként igen.
4: Azt kérdezik, hogy nem Sitake?
1: Sitake.
2: Sitake Gomba Fesztivál. Az más, de attól is be most lehet
4: nem
2: állni.
4: Nem lehet, hogy Sikaka?
1: Sikaka. Sikaka. Sukuku.
2: Sirok. Azaz. Köszönöm, mondtam.
1: Sirokko. Sirokko.
2: Sirok.
4: Ne Sirok.
1: Spabót.
2: Sirok.
4: Sirok.
1: Nem tudom, mi van. Nem tudom, ezt most még nem fejtettem meg.
2: Belőle.
1: De majd mire visszajövünk, megfejtem. Talán, ha kétszer följöttem motorral Pestre.
4: Azért, azért, mert bűntudatod van, mert itt a babettádat, azért nem.
1: Egyébként igen.
4: Ez történik veled tulajdonképpen.
1: Nincs itt.
4: Hova lett?
1: Hát?
4: Tegnap ellopták.
1: Hoppá!
4: De szerintem a DJ-k vitték el, amúgy már nézegették, nagyon, nagyon
1: nézegették. Az már szállítás, az ma reggel, ma délelőtt, ma délután landol nálam.
2: Köszönöm szépen, már... megnyertem a fogadást.
4: Alig várom, hogy először a nádasok beugrass vele.
2: Hát volt fogadások voltak, hogy meddig állít Bali motorja. Én voltam az egyetlen, aki azt mondta, hogy szerintem te ezt már intézed, ezen a héten eltűnik. A júli 2027 márciusát igen? mondta, hogy addig fog itt állni. Jegenye mondott egy szeptembert, azt hiszem. Igen? Valami ilyenek voltak.
4: Én egy kicsit láttam a havat, ahogy így megtelepszik rajta.
2: Jöjjön bele.
4: Igen, hogy csak egy, tudod, hogy, ja, hogy rácsodálkozunk még miután.
1: Igen?
4: Igen, de...
1: te kiálltál mellettem?
2: Én azt mondtam, hogy szerintem ez a férfi ez intézi magának, hogy ez eltűnjön.
1: Ez még pár éve itt állt volna egy évet, de már nem ilyen vagy.
4: Nyaller vagy, Feri, egy jó, mondani.
5: Jó reggelt, tegnap jó itt reggelt. Voltam, amikor elvitték.
1: Elvitték,
5: jött két fiatalember, erős, szép szál gyerekek voltak.
1: Ennyi.
5: És mondták, hogy hogy került ez ide föl? Hát mondom, ügyesen. Meglepődtek rajta, hogy ott van az erke. Igen, vitték el.
4: Hát de befér a liftbe, csak keresztbe kell állni benne.
5: Pontosan. Így van.
4: Tehát azért ennek már, aki ezzel foglalkozik, legyen szeme hozzá, csak mondom.
1: Akkor az van, hogy ezzel akár ma délután én már elmehetek a kis kedvenc helyemre. Hoppácska! Majd az indítással még lehet, hogy feljúlok. Hogy volt pontosan? Merre van a benzi? Melyik gombot nyomom? De ma lehet, hogy akkor ezzel megérkezek a kis helyecskémre. Igen. Na jól van.
4: Nagyon fog, most a helyecske előtt fog állni szeptemberig. Igen. Majd, igen. Azért, amúgy szerintem vizuálisan tökéletes, tehát hogy legalább tudni fogják, hogy ott vagy. Ez az egyik, a másik pedig az van, hogy most már lehet, hogy beleírom az önéletrajzomba, hogy bármilyen épületbe fel tudok jutatni egy babettát az emeletre.
1: Igen, hogy ez most már speciálisan jól csinálod. Igen, ha tegnap begyűjtötték, akkor azt ma lehozzák, úgyhogy ez megvan. Jól van, oké, mennünk el, Zsülci integet, fél itt van gyerekek, pattintsatok híreket, reklámot, valami remek zenét, kérjetek játékra jelentkezést, vagy írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Sziasztok, sportarcok!
7: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidőruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
6: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több somogyi útszakasz is megújul idén. Reumatológiai rezidenseket toboroz a kaposvári kórház. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcsban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Burkolatfelújítások és aszfaltozási munkák zajlanak, illetve kezdődnek több somogyi fő- és mellékúton. A Magyar Közút tájékoztatása szerint idén több mint 13 kilométernyi útszakasz újul meg teljes burkolatcserével a vármegyében. Emellett számos helyen végeznek lokális javításokat is. Már elkészült többek között a Juta-Somogy-Sárda, Baté-Igal és a Babócsa-Nagyatád közötti utak egy-egy szakaszának felújítása. A közeljövőben a 7-es és a 65-ös főút somogyi szakaszain is dolgoznak majd. A munkálatok várhatóan az őszi időszakban kezdődnek. A Magyar Közút kiemelte, hogy a kátyúzási munkákat a vármegye teljes úthálózatán folyamatosan végzik. Reumatológiai rezidens állásra várja a jelentkezőket a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház, olvasható az intézmény közösségi oldalán. A kórház olyan fiatal orvosokat keres, akik a reumatológia területén szeretnének szakmai pályát építeni. A kórház tapasztalt szakorvosok mentorálását, modern diagnosztikai és terápiás hátteret, valamint szervezett rezidens képzést és továbbképzési lehetőségeket kínál. Az érdeklődők elektronikus úton jelentkezhetnek a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórháznál. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NÉBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egyre többfelé képződhetnek gomoly felhők, melyekből előfordulhat zápor, zivatar. Élénk marad a szél, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem volt rossz. Fú, de jó ez, atya úristen. Miért akadt ez meg? Nincs internetünk? Vagy lekapcsoltak bennünket? Na jó van.
1: Ez csak közvetítés volt. Tessék. Tiszványosról.
0: Egy, kettő, három, négy mikrofon próbál. Hú, pedig ez erős lett volna.
2: Most itt kihattatok volna. Ami működik, jó? És akkor hét
0: ez
2: után.
0: Szokott egyébként.
1: Ez a mi ez?
0: Nem. Ez egy észventúra mix lett volna egyébként.
1: Ez a sikaka?
2: Mi az, hogy észventúra?
0: De nincs, hogy Ozora. Már az Ozora az egy fesztivál. Már hogy arra gondolsz, hogy olyan típusú zene?
1: Igen.
0: Tehát, hogy goa zenére gondolsz?
1: Igen.
0: Vagy psytrance? Igen, az észventúra szerintem egy kicsit ilyen dallamosabbat, kedvesebbet játszik egyébként. Nem az a nagyon veretős, nagyon durva goa.
2: Ez a neve a csávónak, hogy észventúra?
0: Igen.
1: Nem ezt gondolják kedves
0: igen.
1: alatt.
0: Igen.
1: Az nem egy Korda Gyuri volt, de hát rendben.
0: Igen, nagyon jó zenét, meg többfajta zenét is játszik. Nagyon szépeket is néha, meg nagyon jókat is. De ezt most valamiért a gépünk nem akarta, úgyhogy megmaradt nektek a Lady Gaga 156 óra. Milyen időnk lesz, Ferenc, mondja
2: hát,
0: valamit.
2: Figyelj, komolyan mondom.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: A hanvai DJ pultja szaragszik. A lopott valami. Nem működik a lopott szajri, az van. Igen.
1: Csak egy pillanatra idézzünk már el a Rock Festival programján, ahova Feri fog menni ugye aznap.
2: Már néztük.
1: Csak azért, nem tudom, nézitek-e, de hogy július 25 szombat, ugye lesz a Road koncert, amiért mentek, gondolom, barátoddal.
2: Így van. Nem, én megyek egyedül.
1: Ezt rögtön követ
2: ő egy... a barátom, aki énekel.
1: Igen, rögtön követ egy erotik show.
2: Hát nem véletlenül vagyok ugye backstage-en belül ilyenkor.
1: Amit ezután pedig a depresszió követ.
2: Így van, de várja, a délelőttöt nézd meg. Mert
1: szerintem ez a teljesen természetes lefolyásai rendezvények. Tehát én alapból mindig ugyanezeket csinálom.
2: És neked szóval, nem mond az semmit, hogy varacskos disznó show?
1: Nem, de az iszap gyorsuló verseny, ez kicsit tetszik.
2: Oké, és az olajszőnyek futás?
1: Mi az a varacskos disznósó, és tulajdonképpen miért nem hívtak meg minket erre?
0: Igen, ez mi történik ezen a rockfestivalen, ezek milyen programok?
2: Varacskos disznósó, olajszőnyek futás, az nagyon jó.
0: Az,
2: egy leöntött olajos szőnyegen kevés.
1: Ez olyan, mint a vazelin birkó, amit én szeretek. Jaj, de jó. Az nagyon jó.
0: Én azt is nagyon szeretem, mert nem ezen a rockfesztiválon, amikor hosszú rudat így kiraknak, rönköt, skandinávok csinálják, és a végére raknak egy zászlót, és bekének ilyen nagyon csúszósa. És az, hogy az nyeri meg, aki a rönkön, a tó felett ki tud futni a végéig.
2: Igen.
0: De szét van kenve mindenne, és írdatlanon nagyokat esnek, és akkor valaki a végén lerántja a zászlót. Na, ez lehet az olajszőnyeg is. Csak ott ugye egyenesen futsz, látom a fotót, igen. Az indián beavatás szertartás, ez egy ajahuaszka szertartás? Vagy hát, az micsoda?
2: A sajnos arról lemaradtam, mert az tegnap volt. Azt este 9-kor.
0: Ők még mindig halóznak.
2: Ők most nem hallgatnak be.
1: De még odaérsz a HRT ördögszekér futál, igen, és lesz kamionhúzó verseny.
0: Wow, mennyire klasszik ilyen rockfesztivál.
1: Olyan boldog, hogy fel, hogy megtaláltad a közegedet.
2: De nem jössz velem egy ilyen ördögszekér izére?
1: Nem, én a tengerzébe fog horgászni aznap, úgyhogy nem megyek, de hogy igen, jó lenne az ördögszekér, amúgy beadná.
0: A híres müncheni pontyok?
1: A müncheni pontyok.
0: Híres müncheni pontyok.
1: Oda telefonáltam, hogy nekem is edessenek be. Hát szétszólták a vaníliás kukoricát ott a műtjenek, és úgyhogy minden rendben lesz.
0: Kicsit elő kell letetni, így van, és akkor jó lesz az. Jönnek azok majd. Na jó,
1: gondolkozom ezzel, hogy nem kéne nekünk amúgy a piacra adni ilyen másfajta kukorica ízeket, nem csak a vaníliásat, hogy...
0: Hát, nagyon sok fajta van.
1: De például?
0: A mindenfajta ízesítés.
1: De ott is van például ez a málnás pisztáciás.
2: Minden. Málnás van.
0: Málnás van.
2: Pisztáciás szerintem nincs, mert az drága alapanyag, mondjuk a málna se olcsó, de málnás van. És hogy hívják azt a nagy pontyra menő, hogy hívják?
0: Boily.
2: A boily ízesítés, az figyelj, elnyomognád őket. Reggelig.
1: Boilis?
0: Az a boily.
1: Boilis kukorica?
0: Az a boily, azok ilyen nagyobb, ilyen befőttes üvegbe tartják, és ilyen nagy golyószerű kis az. Képződmények, az a boily.
1: Igen, a bátyám csinált boilikat otthon, házilag.
0: Igen, azt lehet csinálni és venni, és ja,
1: de a csonti készítés az nagyobb öröm volt a családnak. Volt neki ilyen, tudjátok, az a doboz, amit beleraksz egy halat mondjuk, és akkor az a szép lassan egyszer csak átváltozik.
2: Csontikke.
0: Igen, nekünk valamikor több csonti van a hűtőben, mint kaja. Tehát, hogy...
2: De
0: most már kitiltottuk, tehát volt eddig egy fakja, meg egy fiókja, meg egy dobozad, de most már mondtuk, hogy nem. Tehát, hogy valahogy máshogy tárod le a kukoricát. Egyébként egy dobozban van, tehát semmi baj, nem lesz semmi.
1: Miért neki egy ilyen, van ilyen borhűtő,
0: csonti hűtő.
1: Egy kis csonti hűtőt oda kintre tarod a stégre. Egy kis hűtő, és csak döglött állatok vannak benne.
0: Ja, úgyhogy jó, mindenünk van. Hogy kanyarodtunk ide, gyerekek? Ja, a rockfesztiválról. Jól van. Itt van már a játékosunk, közben Anna berakta. Halló, jó reggel.
4: Jó reggel, sziasztok.
0: Jó reggelt, hogy hívnak, hello.
1: Anna. Valentina.

0: Valamelyik
1: Igen,
0: kettő.
1: Valentina.
0: Mondom meg a te nevedet.
2: Igen, miért mondod a te nevedet, Anna, igen.
1: Valentinának hívnak, sziasztok.
3: Valami késik, valami csúszik
2: a hangunk, vagy online hallgatsz minket, vagy valami nem oké.
1: Nem.
2: Te telefonon vagy?
1: Nem sokat aludtam, lehet az a probléma.
2: Ja. Aha, és hol vagy most helyileg?
1: Én Ausztriában vagyok, Badisülben.
2: Badisülben vagy, jól van. Kivel játszanál?
0: Hogy kell egy Badisül?
1: Eszterrel szeretnék.
2: Eszterrel, Ed.
1: Igen, Badisül.
2: Aha, Eszterrel játszanál.
3: Olyan, mint igen, az Isler, csak nincs erre a végén.
0: Majdnem. Jó, meg ezt nem értem.
2: Ne is törődj vele, játszatok le gyorsan.
0: Badsüle, ezt be tudtam érni.
2: Badsüle. Ott valaki gügyök közben? Vagy csak a férjed?
1: Igen, itt van a kislányom.
2: Jaj, azt hittem, hogy a férjed, és esetleg férjed nyert egy komolyabb kalácsot ikor a reggel, vagy valamit, és próbál neked jelezni. Oké, játszatok akkor egyet, Esztert választottad.
1: Igen.
2: Nagyon izgi. Oké, indulunk akkor. 3-2-1, tessék.
0: Ezután szeretném megköszönni. Na, Valentina, mi a téma? Mivel készültél?
1: Hát szeretném megkérdezni, hogy nem fogsz feljött.
3: Meg is vagy.
2: Köszönjük szépen.
3: Egy Valentina, nem
2: fogsz. Ahogy jöttél, úgy néz. Nagyon jó volt, Valentina.
1: Köszönöm.
2: Nagyon jó.
0: Figyelj, Valentina, az igazság, hogy most mind a kettőnknek segítettél ezzel, hogy hamar végeztetek a dolognak, mert... Azt igen. Hiszem, hogy én sem tudtam volna helytállni.
2: Valahogy én erre az érvényes, hogy betippeltem volna ezt a 8,5 másodpercet. Ez én már, hogy indult ez a beszélgetés, hogy éreztem, hogy ez hogy valahogy nem lesz ez. Most egy nagyon energikus, hosszú adok-kapok, hanem valamit elszállt.
0: Valentina, azt mondja nekem, mióta
1: hát
0: nem asszol?
1: Hát most 3:30-kor keltünk valamiért. De nem tudjuk,
2: és hogy ilyenkor az ember hogy jelentkezik egyébként egy játékra? Ez hogy jut eszedbe, hogy 3:30-kor föl kell, sír a gyerek, nyugos, nem alszik, te se alszol, eteted, próbálod visszaaltatni, már világosodik, nem fog aludni. Hogy van az embernek közben energiája beírni egy rádiomisorba, hogy szeretnék álmosan, nyúzottan, nem aludva egy kicsi gyerekkel játszani? Ez hogy jön?
3: Hát energiája nincs, az látszott.
2: Energia nélkül.
0: Kedve van hozzá.
2: Keveset
0: hát a... Bocsássuk már meg, hogy a Isten az ember ne terrorizálhassa a honfitársait, hát ne vicces meg.
1: Mert mindig visszahallgatlak titeket, és olyankor sosincs igazából ugye lehetőségem, és most így úgy gondoltam, ha már ilyen korán keltünk, akkor...
0: Ja, ez lett az oka? Tehát keresd az okot?
2: Ez volt.
0: Korán kelni.
2: Értem, jó, igen. Tiszta akkor így. Jól van, nincsen plusz endig, nem tudunk neked mit adni, csak egy kellemes elköszönést.
0: De mondd meg a gyereknek, hogy legközelebb majd 4-ig hagyjon aludni, jó? Mert akkor tudsz majd játszani rendesen.
1: Jó, rendben.
2: Oké, ciao.
1: Köszönöm.
2: Hello. Baszta mindenit neki. Hát na jó.
3: Na, ezért. Hát ez a hegyi levegő innen, érted, elfárasztottam.
2: Innen hozza vissza, akinek van ereje. Na.
0: Ez van. Nem a Balaton földvári kocsmába ült egész éjszaka.
2: Igen. Hát ezt tessék most visszahozni, aztán most ezt az amplitúdot. Na jó van, oké, akkor megvolt a játék. Én is nekünk már hozzájuk szokva, hogy mindig van plusz ajándékunk, amik kicsit nem...
0: Én is hozzájuk szokva.
2: Ugye, hogy ránézek a monitor, hogy jó van, nem sikerült, álmos vagy, sír a gyerek, jön a fogad, nyugos is vagy, rákiszabadítottad, de adunk neked valami ajándékot, de nem tudunk most semmit adni, mert hogy... Igen. Én is 4 óta vagyok fenn, mégse telefonáltam be. De rohadékok vagytok. Tedd már le aludni a gyereket!
0: Amúgy ezt nem tudom, miért csinálják a gyerekek amúgy, amikor random felkelnek, de ez az igazi terror. Amikor utána, és ugye már nem akarod vissza, mert ugye jön a stratégia, hogy ha sokáig kibírod, akkor délután nagyot alszunk, aha, akkor is akarod egy kicsit. De aztán meg azt mondja, hogy tulajdonképpen egész nap csak fekszem, úgyhogy nem is vagyok fel. Ja, Istenem, ezek.
2: Igen, hát aki ezen túl van, azt tudja, hogy ezért ez egy... Ez egy terhelt időszak.
0: Mikor... Most kellett volna berenteni valami életbiztosítási bizniszbe amúgy.
2: Bármit találjunk volna.
0: Sajnos nem nyertél, viszont van egy jó ajánlatunk az UFA-métól, hogy ha esetleg van kezd, akkor elkapcsolunk téged.
2: Na mi van, ébredgessük őket valamivel?
3: Persze,
2: legyen egy kicsit.
3: Adjunk neki. Bántsuk
2: kicsit, őket.
3: Próbáljuk meg ezt, amit az előbb, csak úgy, hogy nem akad.
2: Kicsit nézzük meg, hogy befizettük-e az 5G-s internetet.
0: Várj, ez egy kis finom vegyes rá.
2: Finom vegyes, hallgassunk rá egy kicsit, csak hogy ez most így akad-e, vagy mit hallunk.
0: Stranger Things.
2: Szerintem rendben van.
3: Eddig az előbb is rendben volt.
2: Ez igaz.
3: Az eleje.
0: Zsűl, vedd fel a tangát. Berlin.
2: Jól szól ez most szerintem.
0: Elrosztogatják a Miles Bittét a földvári strandon?
2: Nem rossz ez.
3: Földvári strandon nem szól ilyen zenete.
0: Miért nem? Milyen Feri, azt dobjuk egy kolotkó szoborra Balázsnak? A földvári strandra?
3: Nem tudom, hogy dolgozik a mester, de óriási lenne.
2: Én
3: egy izével, a babettával, meg egy itallal.
0: Egy Bloody Mary. Nem? Tudod, hogy csak el kell vinni a marcipán figurát, és hogy ugyanezt csináljon neki.

0: közben izé megy a...
1: Megy a spiri?
0: Megy, nagyon szereti.
1: Hát de most bemész egy ilyen fotrászüzletbe, ilyen zene szól, hát mennyire jó.
2: Hát kifordulok, de mindegy.
1: Hogy vannak ezek keverve?
2: Hogy szól? Hogy tudod ezt hallgatni?
1: Nem hallgatod egész nap?
2: Nem.

0: a hírekig.
1: Bármeddig mehet ez.
0: Ja, órákig mehet.
1: Hú, amit én látok, az a vizu.
2: Látod, Zsűr?
1: Milyen vizu van?
3: Én nagyon érzem ezt Münchenben, hogy fogod csapatni erre?
0: A tóparton nem hallgathatsz ilyet, nem orra papony.
3: Hát de fülebe lesz.
0: Ja.
3: Nem a számba.
1: Diumdisum írja valaki, diumdisum. Na jó, ez az ízelítő, visszajönk a hírek után, és megkapjátok Lady Gagát 5000 egyszerre, mert azt látom, hogy jobban kell nektek. Na most akkor
3: melyik a jobb? Lady Gaga és FLM, ezt fog szólni. Jó, de amúgy most visszatérve erre a Münchenig látogatásra, hogy az írjatok már jó helyeket, ahol érdemes elmenni, mert azért
0: München
3: vagyok baj.
1: Szerintem München legalább fog jönni egy.
3: Egy? De azt sem Münchenbe, azt mondom, onnan 75 kilométer.
1: És pici szünet, és csapassuk.
0: Magasra kezd, ja!
1: Münchenben jó helyet? Hát nagyon meg kéne néznem azért a ChatGPT, mit ajánl.
0: Szép város, nem?
3: Szép város. Csülök? Azt mondta,
0: csülök.
3: Mondtál?
0: Csülök és sör.
3: Csülök is. Volt ez a hely, a Csülök és Jazz, emlékeztek rá Szentendrén?
1: Nagyon azt szép bezárták? Helyet mondott Zsűr Münchenből, azt mondta Csülök.
3: Csüsülök.
1: Igen. Hát mi van Münchenben? Van egy állatkert,
0: van az
1: tudom.
0: Óváros. Állatkertbe
3: nem megyek állatkertbe.
0: Marien Platz. A város szíve.
1: Igen.
3: Meg lehet vásárolni.
0: Jó.
3: Az ott kell félni majd a bevándorlóktól, meg a többiektől, ahogy szokták régen.
0: Azt mondja, Schwabing a művészetek kedvelői számára, ez nem neked való.
3: Elutasítjuk a művészeteket.
0: Így van, igen. Messzire. Pezsgő éjszakai élet, gyerekkel mentek?
3: Igen.
0: Akkor ez se neked való, nem
3: lesz. De ott bulizhat meg a gyerek? Most 7 éves
0: itt
3: már.
0: Itt a vége. Ennyi. Meg ezt írja.
3: Jó, de most én abban bízok, hogy nem biztos, hogy a, nem tudom mi az ott a magyarországszeretlek.hu-n.
0: Altesrathaus.
1: Nem, tényleg nincs sok minden, de mondom, az állatkertet nézzétek meg, nagyon szép a Müncheni
3: állatkert.
1: Azt mondták,
3: hogy van az angol kert, és ott vannak dolgok, ott lehet szörfözni például. Van ilyen, ami ugye nekem nagyon jól megy.
1: Igen, azt mondom, hogy most próbálok olyat mondani, érint, hogy...
3: Fagyizó a szörfös bódé mellett.
1: Igen, tehát hogy azt engedd el. De például tényleg az állatkert, ez egy jó. Most ilyen helyeket
3: ajánlottak egy jó billát. Amúgy...
1: óriási lokációt nézték ki magadnak. A festői bünket. Nagyon szeretem.
3: Amúgy most azt hiszitek, hogy szar lesz, de majd utána már elmondod nekik, hogy milyen jó lesz. Na, majd meglátjuk.
1: Jó lesz. Van valami autómúzeum.
4: Az angol kertben van egy olyan erős sodrású folyó, amin szoktak szörfözni. Csak úgy szokták csinálni, hogy lemennek szörfel, villamossal visszajönnek. Tehát a fürdőruhás kis vizes emberkék mennek a villamossal.
0: Ez honnan tudod?
1: Ez hogy érinti?
0: Voltam. Te voltál Münchenben?
4: Voltam Münchenben.
1: És ez hogy érinti ez a program, Esztert?
4: Hát, hogy meg tudja ezt nézni. Az angol kert nagyon szép, és érdemes megnézni.
1: Villamosan egy deszkával a hóna alatt.
3: Majdnem nem tettem be a neoprémulámat.
1: Léci, ne felejtsd el a sorti neoprémedet beragni, jó?
3: Majdnem nem tettem be, de most akkor berakom. Jó, nekem az oké. Amúgy, de most miért deszka nélkül nem lehet csak így leszivárogni rajta?
4: De, azt is.
3: Halálra fagyok benne?
4: Hát, nagyon hideg a víz, igen.
3: És akkor mi van?
0: Jó, tök jó.
3: Nem tetszik valami?
0: De, nagyszerű.
3: Vagy szeretek egy úszógumit. Abba fog kapaszkodni.
1: Jó, na látod, összetettünk
3: hát,
1: itt egy kis kirándulás. Hát
3: ne arra úgy Feri, inkább ez, mint a sirokon verekedjek az olajba.
0: Hát
3: szerintem
1: inkább az. A ketten erős helyre mentek, azt kell, hogy mondja. Feri olajba dagonyázik.
0: A tudományrajongóknak is van múzeum, ez se érint téged.
1: Igen, BMW múzeum ott van, vagy a Merci múzeum, van még a kettő közül Münchenben van. BMW, hát ez a BMW, így van. Igen, a Merci, ez nem az BMW múzeum. Hát, egy Merci is nem mehet BMW múzeumba.
0: Nem teheted oda be a lábát.
1: Oda nem teheted be a lábad.
3: Jó, de itt azt írják, hogy vannak még jó városok, mehetnék például Kolozsvár, és az is én izgatom. Figyeljetek, én nem fogok ott a tömeggel hömbölögni, mert senki nem lesz. Mi leszünk?
0: Na, ha igazán jó vagy, ugye most július van, most mentek ki, akkor te elmész most az Oktoberfestre.
3: Most ugye érzébe?
1: Szerintem kevesen lesznek, minus ha nagyon sok
0: sátiac. Ha profi vagy, akkor te most az Oktoberfesten leszel.
3: Amúgy az Oktoberfest az amúgy, jó az amúgy. Nem?
1: Oktoberfest nagyon jó lehet.
3: Rengetegen vannak.
1: Szerintem maga, én sosem vágytam erre. Nem szeretem a sört, nem élem ezt a nagy sör, nagy pisilés, mindenki nagyon énekel.
3: Nagy sör, nagy pisilés. Ezeken
1: nincs meg a sörpisi kombó, ez nem. De maga, mint hangulat, amikor megnézed az Oktoberfestet, jó lett. Nem vágyom oda. Tehát, hogy százszor inkább egy tumorról lett, mint egy Oktoberfest, de hogy nem. De jó, maga a hangulata azért az nagyon jó.
3: Na, majd meglátjuk.
1: Na jó, gyerekek. Oké, akkor elmegyünk most egy picit hírezni, reklámozni, és akkor valami hasonló muzsikával jöjjünk vissza?
0: Yeah.
1: Igen? Nem ilyennel, csak ami hasonló van.
0: Ha nem baj, ha ennyire nem darál reggel hétkor.
1: Nincs ember, aki erre nem ébred föl. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt, jó? 2 perc van 7 óra, ha esetleg valaki lát, hall, tapasztal közlekedést, vagy valamit az úton, az írja meg nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
12: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláge? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
13: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
14: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
15: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Reklámot hallottak.
16: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős árkülönbségek vannak a somogyi lakáspiacon. Felülvizsgálják a védett épületeket Siófokon. A Balaton déli partján idén is jelen vannak a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra is nagy különbségek vannak a somogyi ingatlanárak között. A Balatonparton és Kaposváron a legdrágábbak a lakások, míg a megye déli részén jóval kedvezőbb áron lehet ingatlanhoz jutni. Ezt írja a Vármegyei Lap. A legmagasabb árakkal a balatoni településeken és Kaposváron találkozhatnak a vásárlók, ahol egyes új vagy luxus lakások ára meghaladja a 100 millió forintot is. A kedvezőbb áru ingatlanokat keresők számára a Marcali és Nagyatád kínálhat jó alternatívát. Nagyatádon már 20 millió forint alatti lakások is elérhetők, míg Kaposváron és Siófokon hasonló összegért jóval kisebb vagy felújítandó ingatlanok közül lehet választani. A szakemberek szerint a somogyi ingatlanpiac továbbra is széles kínálatot nyújt a különböző igényekhez és pénztárcákhoz. Közel 100 helyi védettségű ingatlan állapotát és besorolását vizsgálja felül a Siófoki önkormányzat, írja a Vármegyei Lap. A szakmai felülvizsgálat az új főépítész irányításával zajlik, és a város valamennyi helyi védettségű épületét érinti. Soron kívül vizsgálják a Jókai Park egyik villáját is, amelynek tulajdonosa kezdeményezte a védettség megszüntetését. A városvezetés szerint minden ingatlan esetében egyedi döntés születik majd, figyelembe véve az építészeti értékek megőrzését és a tulajdonosok érdekeit is. Az önkormányzat célja, hogy hosszú távon megőrizze Siófok építészeti örökségét, miközben a fejlesztési lehetőségeket is mérlegeli. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtás biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egyre többfelé képződhetnek gomoly felhők, melyekből előfordulhat zápor, zivatar. Élénk marad a szél, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sürike, Viki, Laci, Rászkó Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatóink. És azt sasolom, hogy vannak-e esetleg közlekedési élénk. M3-as autópálya, egy autó összement, valószínűleg egy másikkal. Én nem lehet így nyugodtan reggelizni.
2: Mi történik itt? Hát egy milyen hely lett ez a rádió?
1: De tényleg, csak 6 perc zenék mennek, nem 8 percesek.
2: Mi még Eszterkém, mert pont a vajas kenyerünk.
1: Nyugodtan, nyomok, a gyerekek, időjárás, közlekedés, hát elszöszölgetek én itt, hát nincs. Nincs ezzel probléma. 26-os úton letolt Farmeros Pasi, gyalogol Miskolc felé, csupasz popsival. Csak mondom, hogy közben.
2: Te ez most
1: 26-os úton letolt 26-os Farmeros. Utos. Igen.
2: Ez most divat lett valami oknál fogva, hogy meztelen emberek sétálgattak a városokban, de akkor ezek szerint már 26-os úton is. Pont, tegnap volt hír, vagy tegnap előtt, hogy anya szült messze, ő 100 zokniban.
3: Ebben a nagy melegben
2: gyalogolt egy csávó, nem is tudom, hol Pécs. Mindegy, nem emlékszem magára a helyre, de hogy anya szült meztelen, egy zokni, nyilván, hogy ne égesse a lábát az aszfalt, sétálgat. Most meg van egy letolt
1: farmer. Honnan, hova, tudod? De ha le van tolva a farmer, akkor ott van a lába, alattan. Tehát, hogy
2: csak nehéz.
1: Mert hogy elindulsz pisin, letolod, és akkor elkezdesz sétálni, vagy megváltozott a szélén. Tehát hova mész? Mert le van tolva.
3: Szerintem Balatonföldvára megy.
1: Jön az emlékhelyre. Jön a koszorúzásra.
3: Igen, te embered.
1: Ja, abszolút. Úgyhogy ezek ilyen nagy rejtélyek, de szeretjük az ilyen különlegesebb arcokat, akik így valahonnan valamilyen missziót követve vonulnak, és akkor ezt ugye a hallgatóink elküldik nekünk.
2: Na, itt van Pécs belvárosa, az Irgalmasok utcájában reggel 9 órakor 100 okniban. Néhány nappal ezelőtt Győrben történt hasonló eset, egy férfi mesztelenül napozott a főtéren.
1: Tök jó, na? Imádom. Kezd mindenki teljesen megbolondulni, de én ezt szeretem, igazából ide kéne eljutni. Őrüljön meg mindenki nagyon.
2: A szabadság maga.
1: Legyen teljes kontrollvesztés. Na gyerekek, belevágunk akkor a témába, mert van egy leszervezett interjúunk, és olvastunk egy baromi érdekes cikket, ami kicsit így meglepett bennünket, tehát tudtuk, hogy nem állunk túl jól, de hogy meglepő, mert hogy gyerekekről van szó, és azt gondolom az emberi rájuk legalábbis valamennyire vigyáznak, de nem. Hormonkárosító anyagot találtak gyermeknaptejek több mint a felében, és ennek próbálunk utána járni mindjárt, amit drága Szász Máténkkal, akit szoktunk ilyen ügyekbe hívni, hogy ugye letesztelték ezeket a naptejeket, és hát mindig riogatnak bennünket, hogy hú, így a nap, meg úgy a nap, meg kenyed, meg 600 kiló naptejet tegyél magadnak, mert hogy a nap az milyen veszélyes, és 50 Magyarországon kapható gyermeknaptejet vizsgáltak meg az összetevő listák alapján, és az eredmények rávilágítottak arra az érdekes tényre, hogy sem a magas ár, sem pedig az ismert márkanév nem védi meg kellőképpen a gyerekeket, és azt hiszem, hogy gyerekeknek készült ez a felirat, meg matrica, ez semmit nem jelent igazából, ugyanis a termékek több mint felében azonosítottak potenciálisan kockázatos összetevőket. Nem gondoltuk volna, hogy azért az a naptej annyira egészséges.
3: Lehet, hogy rosszul olvasták a címkét, és gyerekekből készült.
1: Igen, az lehet egyébként, igen. Ezek ugye drogériában, szupermarketekben, patikában kapható készítmények, a Nive, a Garnier, a La Roche, mit tudom.
3: La Roche-Posay.
1: La Roche-Posay, az EU-Cerin, így mondják, EU-Cerin. És a saját márkás termékek. Ezek, amiről azt gondolod, hogy azért ezek ilyen jobb nevű termékek, és óriási a szórás biztonsági szempontból, még a patikai forgalomban kapható készítmények között is.
2: Ugye? Még miért azt érdekes? Is gondolnád, hogy nem csak a márka miatt gondolod azt, hogy azért erre csak odafigyeltek, hanem abból is gondolod, hogy ezt gyereknek csinálták. Tehát ez effektíve rá van írva konkrétan, hogy ez gyermekek számára készült. Mert azon már nem lepődünk meg, hogy a felnőttek számára készült ilyen szerek, ugye erről már beszéltünk, a kozmetikumok meg minden bemászik a bőröd alá, az rosszat tesz.
1: Az baj
2: egy picit így azt gondolod, ráadásul két dolog miatt, miatt is gondolod, egyrészt mert nagy márkák gyártják, másrészt meg, hogy gyerekeknek készül. Hát kezét csokom arra, csak oda tetszik figyelni, igen. Nem patikus néni, hogy gyereknek, nem.
1: Hogy valami olyat keverünk bele.
3: De ezt nem mondták, hogy szeretik a gyerekeket.
2: Mondjuk ez igaz.
1: Ez sosem nyilatkozta egyik márka sem, hogy szeretik a gyerekeket.
3: Igen, igen, tehát az, hogy oké, gyerekeknek, de nem tudjuk, mi a cél. Lehet, hogy azt akarják, hogy ne nőjenek
2: nem
3: meg.
2: Nem szeretik őket.
3: Igen. Aha. Akarnak szabadulni tőlük. Sose vásárolnak náluk gyerekek, ez a bajuk.
1: Na, mindjárt megkérdezünk, kérünk egy segítséget, hogy tényleg ekkor ebben egyetlen egy szülő honnan tudja, hogy most kenje a gyereket, ne kenje nyilván, kenje, mert azzal is halálra rémizgetnek bennünket, hogy mi van, nem kenjük.
3: El kell dönteni, miben halsz meg, tehát a naptejben vagy a napban.
1: Igen, ez úgy néz ki, ez a két választás van, igen. Szász Máté neurobiológusunk itt van velünk. Hello, Máté, jó reggel.
4: Hello, ciao. Jó reggelt, sziasztok.
1: Na, mi a helyzet? Tényleg ekkora baj, vagy most mi történik?
4: Igen, szeretném egy kicsit megnyugtatni a közönséget. Elolvastam ezt a vizsgálatot, az eredeti vizsgálatot is, hogy a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján. Szóval, hogy ez nem laborvizsgálat volt, elolvasták a címkéket, az nagyon dicséretes, mindenkinek javaslom. És valóban ezeken a címkéken föl volt ez tüntetve. Na most, amit ők ugye említettek, hogy körülbelül a krémek szerében ez az etilhexoszalicilát megtalálható, és ez potenciálisan a hormonrendszert károsító, azaz endokrin diszruptor hatása rendelkezik. Ez azért így ebben a formában ezt nem tudjuk kimondani. A potenciális az mindig benne van, tehát hogy persze, hát lehetséges, hogy valamilyen mértékben. Ugye ez gyakorlatilag azért van benne ezekben a gyermek napkrémekben, mert valamit kellett beletenni, ami véd az UV-sugarakkal szemben, és ez az egyik legkevésbé káros, amit ismerünk. Tehát ezért van benne a gyermek napkrémekben. Mindig az, ugye a mérget mindig a dózis határozza meg. Rosszul összefoglalnám, hogy mi az, amit tudunk erről a vegyületről. Azt tudjuk erről a vegyület, hogy felszívódik a bőrön keresztül, és bekerül a vizeletbe, sőt 5-6-8 különböző bomlástermék keletkezik belőle, és ezeknek külön-külön is lehet biológiai hatás, és ezt jelenleg nem ismerjük. Amit tudunk, hogy jelen pillanatban nincsen egyetlen egy olyan humán vizsgálat sem, hogy gyerekeken vagy felnőtteken megállapították volna, hogy ennek valóban hatása van az emberi hormonrendszere, úgyis abban a dózisban, ahogyan ezt használni kell. De a probléma az, hogy én nem ismerek senkit, aki ismerne bárkit, aki valaha elolvasta volna a címkét a napkrémmel, hogy hogyan kell használni. Ugye azok a szülők, akiket én ismerek, azok úgy áztatják bele a gyermeküket a napkrémmel, mint Achilleusz édesanyja a sarkánál fogva, mint a teafilter.
1: Megmártják benne a gyereket,
4: gyakorlatilag. Igen, tehát szinterezik gyakorlatilag a gyereket. És az problémás lett, mert teljes testfelületen keresztül, főleg a gyermekek esetében, nyilván jobban szívódik. Na most az
3: aggodalom azért... Melyik testrészét védjük meg? Mit javasolsz?
4: Na igen, és ezt akartam mondani, tehát, hogy mindig ez a probléma a gyermekeknél, hogy a gyermekek bőre sokkal jobban átereszti a vegyszereket, mint a felnőttek bőre. És ez egy óriási probléma. A lehetőség megvan, hogy ez az etilhexoszalicilát, ez tényleg ártalmas a hormonrendszere, de jelenleg azt gondolják, hogy egyébként az összes többi vegyület közül kevésbé ártalmas. Az élővilágot az tisztességesen pusztítja, mert a halakat ki fogja nyírni, meg a vízi növényeket, tehát az mindenképpen kerülendő. Na akkor mit csinálunk a gyerekkel? Ugye az a nagy kérdés. Ugye azt tudjuk, hogy az UV-sugárzás az káros. Egy darab leégés duplájára tudja növelni a melanómának a kockázatát teljes élettartamban. Nagyon kell vigyázni a gyerekekre a mostani napon, 10 perc alatt nem tudsz a tengerparton égni. Tehát a leégés mindenképpen el kell kerülni. Ráadásul a kumulatív UV-sugárzás, tehát a nap az életed során begyűjtött UV-sugarak mennyisége, az arányos egy másik fajta bőrdagant az SCC-nek a kockázatával, tehát a nap sugárzás egyébként valójában káros, tehát ezen védekezni kell. A legrosszabb az, hogyha szétégeted a gyerek bőrét. Tehát az mindenképpen kerül, az biztos, hogy fokozza a daganat kockázatot. Ugye az én de nekem 4 gyerekem van, én azt úgy oldom meg, hogy a gyerekek, meg én is napvédő ruházatot hordunk. Tehát az a legnagyobb marhaság, amikor a tűző napra kiteszed a gyereket a strandra, bőrfetető, szabad bőrfelett, és akkor jó, bekened mindenfajta vegyszerek, hogy hát, majd a napsugárzás nem éri, nem. Lehet kapni Decathlonba és Dockyardba és csomó helyen nagyon jó minőségű, igazoltan napvédő ruházatot.
3: De hogyha 4 gyereked van, akkor lehet, hogy csak annyi kéne, hogy 2-2 háttal áll egymásnak mindig, és akkor már csak előre kell őket bekedni.
4: Ezek egy másodpercre képesek lennek bármilyen pozícióba beadni. Lefényképezni is lehetetlen őket gyakorlatilag. Egyezzed rá, állítom a fazét, a regesz időt, és még akkor sem tudom őket mozdatlan elkapni. Szóval az mondják, hogy napvédő ruházatot kell használni, és szokták mondani az emberek, hogy na jó, de hát akkor hogyan barnul az ember. Nézzétek, én is napvédő ruházatot alkalmazok, és alatta is le lehet barnulni. Tehát ha kint vagy a napon egész nap, akkor igen, egy napvédő ruha alatt is lebarnulsz, csak nem égsz meg.
2: Máté, ehhez nagyon feketőövesnek kell lenni, hogy egy ilyen hosszú ujjú, meg
3: ez?
2: hosszú szárú cuccba álljak a tengerparton.
4: Nem, figyelj, tehát nézd meg a Pamparinit, a régi rajzfilmet. Az egész egy kalappal kezdődik. Úgyhogy nekem is van egy ilyen napkalapon. A fejedet, az arcodat, az ajkodat, a füledet, stb. Nyakadat nem éri. Ezzel már nagyon sokat számít. Igen, ez egyértelmű, igen, persze föl, tehát kellemetlen, hogy nem föl kell venni ezeket a ruhákat. Fiat, tehát valahogy meg kell oldani, a melanoma is rendkívül kellemetlen.
2: Az, tehát, sőt, az rosszabb,
4: igen,
2: az rosszabb.
4: De szerintem a napkrém is kellemetlen, amikor azért izzadsz, és akkor folyik a hátadon, meg stb. Tehát, hogy igazság szerint a légkondicionálóval kellemes. Mégis, ha kimész a napra, meg akar dobni a gyermekednek az egészségét. Én úgy szoktam csinálni, hogy a gyerekeknek a fülét, a nyakát, az ajkait, ezeket bekenjük meg a kézfejét, meg a lábfejét, ami a szandiból kilóg, mert ugye azok Ott kicsi felületen nagy kárt tud okozni a napsugárzás, és ott viszont valószínűleg nem szívódik föl olyan nagyon sok napkrém. Tehát ezeket a területeket kenjük, az összes többi helyre meg sapesz, meg megfelelő védőruházat. És tényleg most már ezekben a nagy multikban is lehet kapni egészen jó minőségűeket.
1: Kérdezi valaki, a Forma 1-es overall az jó?
2: Jó, csak meleg.
1: Igen.
4: Nemrég voltam az egyenlítő alatt a családommal, az Indiai Óceánon Kenyában eltöltöttünk egy kis időt, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy masszív tűző napsütés esetén a napvédőruházatban hűvösebb. Én rendszeresen járok kirándulni erdőbe a kutyámmal, én mindig hozom ezeket a hosszú, tehát teljesen hosszú jó vékony kis felsőket, kevésbé van melegen benne, mint ha levenném. Tehát ezeket legalább egyszer érdemes kipróbálni, mert tényleg a modern technológia az most már csodákra képes, nagyon komolyan szellőznek, és tényleg nem égeti a bőrödet a nap. De tegyük hozzá, hogy amikor rendesen vastagon be vagy kenve napkrémmel, az nem kényelmes, szerintem.
3: Amúgy állítólag a házasságokat is megóvja ez, mert nagyon kevés férfit nyúlnak le az asszonytól, aki ilyen ruházatban nyomul.
4: Igen, a szandál mindenképpen feltételi.
3: Fogadásgátló.
2: A vágyarokboló.
4: Szandál és a hosszú körmök. Hosszú lábkörmök, igen. Ez a tökéletes megoldás. Igen, az kell, ugye, volt az a régi mondás, hogy ami nem öl meg, az megerősít, hát ez egy baromság. Tehát az a helyzet, hogy a napsugárzás semmiképpen nem vonatkozik, A, vagy megöl, B, vagy egyáltalán nem erősít meg. Tehát azt kell megértenünk, hogy ha most a gyereket kiküldön a napra, és megég egyszer-kétszer egy nyáron, simán meg tudjuk égetni a gyereket, az, mert ez egész életében, hátralévő részében egy nagyon fokozott kockázatot okoz.
3: De akkor én ki vagyok téve? Hát én emlékszem, hogy tejfölel kenegettek engem a szüleim, mikor ilyen vörösre égte mondó.
1: Igen, tejföl volt.
4: De 10-100-szor, nem? Tehát konkrétan, ez így van.
3: Rengeteg megégtem, minden nyáron egyszer biztos.
4: Így van, mi is úgy kezdtük a nyarat, meg még sokszor utána, mert hólyagos végtünk meg, stb. Akkor valószínűleg ezt még nem tudtuk, és a tejföl úgy úszni, de nem segített rajta túl sokat, de sajnos jelentően van ez a helyzet. Jó, az is igaz, hogy most intenzívebb a napsugárzás. Tehát ha fölmész ezekre a AccuWeather, meg ezekre az ilyen időjárás jelentő oldalakra, de ki van írva egy adott területnek a burning time-ja, ami azt mutatja meg, hogy hány perc alatt égsz meg a napon, mit tudom én, napközben. És most a horvát tengerpartot néztem, burning time 12 perc.
2: Aztán.
1: De mitől lett ez ennyivel veszélyesebb az elmúlt 20 vagy 30 évben? Hogy éltük túl akkor az elmúlt 500 évet melanoma nélkül?
4: Megváltozott némileg a légkör.
1: A légkör változott.
4: Igen. Tehát más most már az áteresztő képessége ezeknek a légkörnek. Más jön engedi át ezeket a sugarakat, és most már valóban veszélyesebb lett.
1: Na de közben meg azt mondják, hogy a napfény, meg a D-vitamin, meg az egy hormon, meg nagyon szükséged van rá. Meg ha nem mész napra, meg ne pótold a D-vitamin, meg hogy a nap az milyen jó, meg milyen egészséges. Most nyilván nem a déli napot értem kettőig kifeküdni. Közben meg ruhába menjek, sapkába és bújkáljak a nap elől, meg ha bekenem magam, akkor meg azért halok.
3: Én
1: meg,
3: alapból meg akartak kérni, hogyha lehet.
1: Nehéz igazságot tenni.
4: Jó, de itt nem, szerintem egyetem nem nehéz. Tehát amikor elmész nyaralni, és reggel fölkezdhet, 10-kor van, ha kimész a... 9-kor, 10-kor kimész, már tűz a nap. Akkor nyugodtan tudsz egyet pancsolni, stb. De amikor tényleg déli verőn vagyunk.
1: Tehát ja, most a dél és 3 óra között.
4: Aha. Dél és 3, vagy hát azért tengerparton az inkább 11 és 4, 11 és 5 között, akkor brutálisan tűz a nap. Tehát az érzi is az ember, tehát kiteszed a kézfejedet és égeti. Hát az érezheted, hogy az nem, a kellemesnek sem kellemes. De érezheted, hogy nem jó. Én emlékszem, hogy jöttünk haza a repülőgépen Afrikából, és ilyen charter járaton, és volt egy bőrjölesz a közöttünk, és ő nézegett az utastársakat, és mondta, hogy hát az ügyfeleim. Tehát, hogy mindenki
3: már halott vagy.
1: Igen, te nem sokkal.
4: Mindenki rommá volt égve gyakorlatilag. És ez borzalmasan káros. Tehát ez, erre hívjuk fel mindenkinek a figyelmet, hogy ezt nem szabad engedni.
3: Na jó, de figyelj, Máté, és akkor mi jön azzal, hogy akkor a D-vitamin meg ugyan napnak a hatására termelődik, és akkor utána meg...
4: 20 perc elég.
3: 20 perc, de minden
4: 20 perc, nap? Igen. 20 perc elegendő ahhoz, hogy a max mennyiségű D-vitamin megterheld, és megterheld, és nem kell a déli verőnként. Tehát reggel 10-kor kifekszel. Figyelj, a kezedet, lába, hát igen, mondjuk persze, te mondjuk igen, de én mondjuk alapvetően inkább a két szomszédos gyerekek is laknak, tehát a kezemet és a lábamat helyezem ki a napra.
3: De ennyi elég amúgy, de elég csak a kezem
4: elég,
3: a lábad.
4: Ennyi
2: na, de várjál, 20 perc a D-vitaminbe, szivárgás, azt mondta 12 a burning time. Hát
4: igen,
2: mi van a 8 perccel?
4: A déli verőn, igen. Te figyelj, reggel 8-kor, 9-kor már azért tisztes, nem ma, mert már jó borús az idő, de máskor az elég szokott lenni, és tényleg megtermeld azt a mennyiségű D-vitamint. Tehát egy abszolút kihozható a dolog. Én szerintem ez, tehát ez még mindig a legjobb hír egy halálos betegség elleni védekezésnél, hogy van rá megoldás.
3: Ez így van. Ja.
1: Oké, hát nem akartunk senkit nagyon megijeszteni, de hogy akkor okosan
3: meg. Nagyon várom, hogy kijöjj az új divat hullámmal, hogy te milyen kezes lábason fogsz fürödni, Balázs, meg úgyis azt fogják
1: megkapni. Én nagyon hazabaj.
4: Csinálhatnánk belőle egy kis bizniszt, Balázs, én tudod, hogy minden.
1: Jó, valami kitalálunk, lenyomtatjuk, akkor a mörcsöt megcsináljuk, hogy napoz velünk, igen.
4: Én a kalapot hozom majd,
1: jó? Jó, jó van. Vigyázz magadra, köszönjük, örülünk, hogy beszélünk, ha nyaralsz, akkor még jó pít. Köszi, ciao, ciao.
2: Csak meghallom, érted, hogy Szász Máté és más szorongok. De amikor a csávó beszél, biztos, hogy én is nagyon-nagyon nagy tudású ember, de hogy mindig az van, hogy vagy megsülsz, bőrrákos leszel, azt ne edd meg, mert az hülye vagy.
3: Én nem tudom tulajdonképpen, én azt gondolom erről, hogy ezt sokkal könnyebb ráadni a gyerekre egy ilyen ruhát, mint bekenni, mert ezek ugye nem bírják a bekennegetéseket, de vannak ezek az ilyen fújósok, én azt szeretem legjobban, és az ilyen fizikai fényvédő, és akkor ez tulajdonképpen ilyen, tehát ez egy ilyen réteg, tehát ez nem szívódik fel, szóval csak ilyen...
2: De függő vagy ilyen fújósok, ugye? Na, azok nem,
1: én évente egyet. Nagyon ilyen fújós nap tényleg királya.
3: Ugye fújós
1: jó, föl megfújod, igen.
3: Azt
1: igen,
3: kell csinálni, hogy a strandnál, a bejáratnál kéne egy ilyen párakapu, amiből jön.
1: Átmész, és be vagy fújva, kész.
3: Ezt miért nem csinálják meg?
1: Igen, ez egy jó megoldás. Nem tudom, már annyi mindent olvas az ember. Én azért úgy, én szeretek napon lenni, de ugye azért próbálok védeni, nyilván nem dél és kettő.
3: Te matton szeretsz lenni.
1: Igen, napon matton. Az egy jó párosítás, feküdöstékbe, délbe, igen, romáigbe. Nem, égetve nem, de hát óvatosnak kell lenni. Meg, de igazából naptejből indultunk, tehát azért ez egy jó szemét dolog, hogy tényleg patikába gyereknek megveszed, azt gondolod, hogy hiperbiztosított a dolog, mégis csak gyerek és patika, és aztán rájössz, hogy tele van mindenféle olyan cuccokkal, ami azért hormon károsító, gondolod, de mi lehet, nem? Hogy a vizeletbe bontja le a szervezet, és úgy távozik, és nem tudom, meddig kimutatható. Tehát azért ez meglehetősen rémisztő. Na jól van! Hát ez most akkor azért megadta úgy az alaphangot.
2: Menjünk nyaralni!
1: Naptejezzetek, óvatosan napozzatok, de azért legyetek napon. Jó az. Jó, 7:30 pontosan. Itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Hölgyeim és

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Somogyban is bekapcsolják a jégkármérséklőrendszert, narancssárga riasztásnál. Újra várja az olvasókat a Szennai könyvtár. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már narancssárga riasztás esetén is működésbe lép az országos jégkármérséklőrendszer Somogyban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a változtatásra a minisztérium kérésére került sor. A Hungaromet előrejelzése alapján a talajgenerátorokat akkor indítják el, ha 30% fölé emelkedik a jég kialakulásának valószínűsége. A rendszer ezüst jodidot juttat a légkörbe, amely kisebb jégszemek képződését segíti elő, ezzel csökkentve a jégeső okozta károk kockázatát. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, valamint a villamosított hálózat bővítése. Befejeződött a leltározás, ismét megnyitott a kapuit a Szenna községi könyvtár, írja a Vármegyei Lap. A könyvtár a leltár lezárása után újra fogadja az olvasókat, de megváltozott nyitvatartási renddel. Ezentúl keddenként délután, szerdánként pedig délelőtt tart nyitva. A könyvtár arra kéri az olvasókat, hogy látogatás előtt vegyék figyelembe az új nyitvatartási időpontokat. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-re többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudományi képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: A felvi.hu-n közlik az összes szak ponthatárát, de a végleges pontszámokat az elfelvételiben is meg lehet majd nézni. A rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. Észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, a nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 29 fok között alakul. Holnap a napsütés mellett gomoly felhőképződésből elsősorban hazánk keleti felén alakulhat ki néhol zápor, zivatar, viszont erős marad a szél. A hőmérséklet hasonlóan a maihoz holnap is 29 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerme.

0: 1.
1: Hát itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva. Mivel itt vagyunk, és aztán hát nem sokáig vagyunk már, gyerekek. Nem sokáig vagyunk már, úgyhogy tessék gázba öltöztetni kicsit szíveteket, napozni, nyaralni, menni, jól érezni magatokat, pihenni, és szeptemberben találkozunk.
2: Legyetek addig nagyon jók, tartsatok ki!
1: Ügyesek legyetek nélkülünk.
2: Jó, egy csomó podcast van, amit érdekes ilyenkor meghallgatni, de nagyszerű anyagokkal állunk rendelkezésre.
1: Így van.
2: Annácska már fölírta, összerakta. Úgyhogy, ez van.
1: Igen. Úgyhogy ez van, ma vagyunk utoljára. Holnap már nem vagyunk, és utána hosszú ideig nem leszünk. Kicsit zaklatott a nyár, ott én találkozom majd néhányatokkal, vagy találkozunk majd néhányatokkal, mert ott a stáb is ott lesz, és utána visszajövünk a stáb.
2: De csak ne ajánlgassál bennünket az ott én, jó? Mi szórakozni megyünk oda, nem népszerűsködni. Az a tiéd, mi jó érezni akarjuk magunkat.
1: Őket hagyjátok ott békén.
2: Elég. Nem fotózkodni megyünk, nem aláír érted, hanem bulizni.
1: Igen, úgyhogy hagyjátok őket békén. De ott találkozunk majd.
2: Így van.
1: Néhányatokkal.
2: Hát az egyszer 68 ezer, egy kétszer 10, azért egészen sok ember.
1: Igen, de utána vagyunk, a kétszer 10 előtt már vagyunk, ugye, ja, a plázs előtt
2: egy
1: így
2: kicsit,
1: van.
2: Egy igen. Kicsit, majd
3: megmutatjuk magunkat, hogy aztán már újra hiányozhassunk.
1: Igen, megérdemlitek a káanyátokat, írja valaki. De mosolyan küldte, szeretettel küldte, igen.
2: Na szóval azt tudom, hogy Zsül mit csinál, tudom, hogy Anna mit csinál, azt tudom, hogy Eszter mit csinál, azt tudom, hogy én mit csinálok a szabadságom alatt, és most már tudom, hogy te is mit csinálsz.
1: Ez a beszéd. Ide nekem a programokat.
2: Megtaláltam, kérlek szépen, azt a programot, amit gyakorlatilag neked találtak ki. Ugye te mondtad, hogy ilyenkor nyáron te nem utazol külföldre.
1: Nem nagyon megyek.
2: Balatont. Hát kérem szépen, én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd. A Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
1: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet. Nem tudom, mi az, ezt be kell vállalnom.
2: Mondom, neked semmi más dolgod nincs,
1: igen?
2: Mint a két hetes szabadságunk alatt.
1: Na, szemetet szedek.
2: Nem.
1: Csíkeket takarítok.
2: Nem.
1: Vasútállomásokat tisztítok meg.
2: Nem.
1: Kisgyerekeket.
2: Tóparton vagy.
3: Belepisíz a tóba.
1: Tóparton vagy,
2: ez fontos. Tehát szerintem ez kell hozzá. Tóparton.
1: Kacsákat figyelek.
2: Nem rossz, az állatvilág jó vonal, de a kacsákat hagyd békén.
1: Mit csinálhatok tóparton?
2: Hunren ökológiai kutatóközpont munkatársa leszel két héten keresztül.
1: Jó hülye nevük van.
2: Magyar és Ren.
1: Hunren. Na, mit csinálok? Hunren.
2: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
1: Ne. Nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
2: De?
1: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
2: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én sem tudtam.
1: Miért számoljuk őket akkor már, érted?
2: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahányféle szúnyogfaj él Magyarországon. Én ezt sem tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja.
1: Igris, meg az afrikai, meg a mit tudom, én van egy csomó fajta.
2: Sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkityún.

0: nemzetközi moszkityúner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik.
1: De honnan tudod, hogy ez igazi moszkityún, vagy pedig autómoszkityún?
2: Igen, mi autótyúra tették, igen.
1: Jó, figyelj, én tudom, hogy mi fog következni, szerintem is tudjátok, mi fog következni. Mert ezt a rádiót, ezt naponta 1,5 millió szúnyog hallgatja.
2: Ne süllyedjünk ide. De akkor afrikai tigris szúnyogot kérjünk.
1: Jó, afrikai tigris szúnyog, áraszúnyog, nem? Akkor apaszúnyog és anyaszúnyog, ezekre vagyok kíváncsi. Meg vannak azok nagy testesek is, tudod?
2: Igen, ő a, igen, tudom, amelyik nem bánt, igen.
1: 3-4-8, mit csinálnánk a hátteri videóban? Most mondd meg összintén, mit tudsz elég jobban mondani?
2: Egyébként tényleg. Szúnyog hangutánzó verseny. De mondd meg, hogy gyűjtöm a... Hát hogy fogom be a hangját?
0: Na, tehát és honnan tudja az alkalmazás, vagy honnan tudja a húrentes kolléga, érted, hogy te milyen szúnyog hangot gyűjtöttél be? Le is kell fotózd a szúnyogot? Kell egy skic rajz hozzá, hogy nézett ki a szúnyog, érted?
2: Igen, és ők mit csinálnak a hanggal? Tehát lesz egy csomó különböző frekvenciájú szúnyog hanguk, ebből ők lekutatják, hogy hányfajta szúnyog él nálunk, vagy tehát mi a kutatás lényege? Megnézik, hogy szaporodtak el, nem tudom, invazív szúnyogfajok? Hogy mit csinálnak ezekkel?
0: Óriási kérdések. Ökológiai kutatás, ennyit ír ugye a izé. Hogy hívják a hír, hogy... Ja, hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni, 2 héten keresztül monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
2: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is. Az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a moszkitunt, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
0: bocsán,
2: nincs.
0: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
1: ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
2: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
0: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmöl. Ugye, hogy engedj ki.
2: Ja, várjál, tehát, hogy a szúnyog ketrecet azért küldik, hogy abba rakjam bele a szúnyogot, és ott rögzítsem.
0: Ott rögzíted a hangját, de hát ott szegény ott kiabál, hogy édesapám, édesanyám.
1: Azt hallott, hogy a fogságban tartott szúnyognak abszolút más a dialektusa.
2: Igen,
1: a
2: tájszólással beszél. És nagyon káromkodik.
1: Ej, már
2: engedjél már ki. És mi az, hogy szúnyog ketrec? Jó sűrűnek kell lenni, hogy ne repüljön ki közül. Mire én összerakom a szúnyogket, ez az egész feladatban ez lenne.
1: Tessék? Szúnyoghálókból van.
2: Hát ez egy jó kérdés. Azt mondják, hogy a postán kiküldött szúnyogketrecet te szereld össze magadnak otthon, fogd meg egy példányt, tedd be a ketrecbe, és utána kezd el rögzíteni a hangot. Hát megőrülsz, milyen tudományos.
1: És utána... Úristen, de jól néz ki a szúnyogketrec. Nekem én is szúnyogketrecem otthon.
2: Az megvagyálsz a postán sorba? Csomag küldeményt felel. Mi van benne? Törékeny? Nem. Levél, de ez nem egy üres boríték. Ez egy szúnyog. Szúnyogot szeretik feladni. A húrrendnek, azt a mindenségét.
1: Úgy néz ki az egész, mint az a... Tehát, hogy egy ilyen hálóból készül, és kúpola, egy ilyen gúla alakja van tulajdonképpen.
0: Aha.
1: És akkor azért, hogy berepül...
0: Mi a szúnyog, Csali? Mert a szúnyog a te szagodra jön.
1: Oda beszórod, ott van emberszagot szórsz ebbe a tárkába.
0: Emberszagot?
1: És arra azt mondja, hogy...
2: Oda repül, és te befogod ezzel a kis hálós cuccal, és utána rögzíted a hangját, és összehasonlítják más országból származó hangokkal. Szúnyog monitor, hát megőrülsz. Itt van maga a ketrec, ebbe teszed be, kis háló szerkezet, és utána rögzíted a hangmintát. És beküldöd a szúnyogot is, hogy megnézzék, hogy... Esetleg nem csaltál. Köszi, Feri, szerintem ez egy jó program.
0: Ugye? Azért szeretnék gondoltam, hogy szerintem ezzel elmegy a 2 hét.
1: Egy videót, ahogy Balázs egy alsónadrágban a szúnyog zével, szúnyog ketrecével próbál elkapni egy szúnyogot, ugye a hálószoba falán este 11 órakor.
2: Igen, a szúnyog ketrecel a kezemben.
1: Igen. Majd lecsitítja a család, és azt mondja, nem halljuk. És ráteszi egy GBR-re erősítés, azon hallgatják családilag.
2: Igen. De tudjuk, hogy a fogságban került szúnyog ad ki hangot? Mi van, ha durcás? Mi van, némát kapok el?
0: Igen, így áll, összefont kézzel a sarokban.
2: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be köcsög, én neked nem adok hangot, tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsikat, hát rohadjatok, meg ványom vagytok.
1: Vagy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyetem tudsz használni, tudod?
2: Igen.
1: A Darázs.
2: Igen, hirtelen meglepő. A befogott szúnyogból darásaink jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Pási Zsülike, ezt el kellett költeni a pénzt.
1: Simellett.
2: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz nekem.
0: Azt mondja.

0: hogy azt ír egy hallgató,
1: a szolgáld a népedet.
0: Jó, hogy a szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre. Tehát csak ki kell raknod a meleg testedet a szúnyogketrec alá, érted?
2: Na de várjál, akkor ez hogy vagy? Vagyunk többen a társaságban, és akkor valakinek ott magasabb a testője, és azért eszik meg a szúnyogok, míg te alacsonyabb vagy, és téged nem kajálnak?
0: Igen, jó, viszont akkor ilyen alapon akkor azoknak a testrészeidnek kéne jobban összecsípve lennie, amik melegebbek.
2: Na.
0: Ami ebben az esetben ugye a heréd.
2: A heréd, a feneked, az anuszod.
1: De azt nem éri szem, el.
2: Ugye? De oda nem tud berepülni, így van.
1: Azon ülsz a fenekede. Hát
0: valami önnézet csak szorul beléjük, hogy...
1: azért még, mindent azért mégsem.
0: Igen, igen, igen. Én nem szeretem, hogy olyan meleg a vér, én azt szeretem, hogy közepes, langyos vér.
2: Igen. Mennyit kell várni, kérdezi egy hallgató, míg megnyugodjon a fogságban, hogy újra hangot adjon.
1: Remek kérdések,
2: nagyon
1: gyerekek,
2: sok jó kérdés van, és ez egy magyar tudományos fogadta kutatás. Én ilyetében elnémul, soha büdös életben nem szedsz ki belőle hangot, fogságban tartott szúnyog már nem ad ki hangot.
0: Igen, és azok a szúnyogok, akivel én találkoztam, azok mindig repülés közben szoktak zümmögni, tehát szúnyogoskodni, nem pedig amikor egy kicsi dobozban van, mert abban nem tud repülni.
1: Tényleg, hogyha amikor már leszáll, akkor már nem zümmög.
0: Akkor nem zümmög, akkor nagy, akkor úton van. De most ebben a pici, ez a 2-2-es kockában hogy tud zümmögni akkor?
2: Egyébként tényleg igazad van. Tehát amikor repülést este alszol, okay, akkor megbolondulsz, mert ott köröz a fejed fölül. De ha már egyszerűen leszáll,
0: igen,
2: és vért akar inni, onnan már nem tudod, hogy hol van, csak érzed a szúrást.
0: Pus,
2: és
0: hát tele van a pofája.
2: Igen, onnan már, utána már nem zümmög.
0: Nem zümmög, az akkor a lopakodóban van. Na, akkor most mi van? Az egész egy szar.
2: Beborítottuk, 3 évig dolgoztak rajta, fölvették a támogatást, ökológiai kutatóközpont, 10 percet megfejtettük, az egész egy baromság. Semmi értelme.
0: Visszaküldöm a ketrecemet, ennyit erre.
1: Hogyha akarunk egy nagy ilyen ízét csinálni, akkor magyar lakosság, egy üres borítékot küldjetek el a Hunrendnek, és írjátok rá, hogy ez egy nagyon speciális, ritka faja, láthatatlan néma szúnyog.
2: Igen. Igen, mert ha leszáll már csak szürcsöl, de fújod a ketrecet, akkor hát, ha megmozdul.
1: Ú, tényleg. Vagy futni kell a ketrecsel, hogy legyen légáramlat.
0: Úristen.
2: Ő felszáll, mert érzi, hogy
1: igen,
2: repül.
1: Hogy ez már megy, és akkor rögzítesz.
0: Akkor csak tedd a kocsi tetejére. Jó?
2: Ha láttok Sarson két Vladimir után egy kicsi ketreccel a kezemben rohanni, egy babettán üldögélve, nagyon fura tempóban kacsázom menve, akkor a ketrec van a kezemben, és telefonnal próbálom a szúnyogot életre kelteni egy lila babettával. Az vagyok én. Jó? Ne üssetek el, és vigyázzatok rám. Olyan gyerekek, kemény. Kemény ez a
0: nagyon
2: kemény
0: nehéz,
2: az a nyelv.
0: Nagyon nehéz, hogy megtalálni az embernek így a callingját, hogy miért vagyunk a földön, de...
1: Látod, de végre ez egy szép cél.
0: De a szúnyogmonitorozás, azt mondjuk, hogy nem szerepel közöttük.
1: Azt tudod, hogy van olyan is, hogy például szúnyogszámláló, ott félmeztelenül ki kell üljél.
2: Jaj, nem á.
0: Ez egy
2: adja,
1: nem áll, hogy ezt nem tudjátok.
0: Ez igazságtalan, már most, mert az én félmeztelen felületem sokkal nagyobb, mint egy kisebb.
1: Így van, embernek. Szúnyog számláló biztosnak is jelentkezhetsz, azt nem tudom, hogy ez nem úrrendes, azt hiszem, és akkor ott az van, hogy ki kell ülnöd a tópartra félmeztelenül, és számolnod, hogy hány szúnyog száll rád adott időn belül.
2: Teljesen beteg.
1: Lecsaphatod-e őket?
2: Teljesen beteg. És odaültetsz magad mellé valakit, aki nézi, és megnézi, hogy
1: mert a hátadon nem érzed, hogy mennyi van.
2: És akkor kiderül az adott területen a szúnyog sűrűség, hogy igen, körülbelül fél perc igen, alatt a félmesztenül mennyien szállnak rád. Na de most nem, közben ez illattól, meg testhőtől is függ, tehát ez se epre se reprezentatív értem.
0: De milyenek a szúnyog beszélgetések egy ilyen hosszú nap után, leülnek egymás mellé, na, te mit szívtál ma?
2: Igen, te kitaláltál.
0: Hát
2: na,
0: egy langyos büdöse, az ott ma. Találtam egy ilyen nagyon forró testűt, annak meg ilyen vaníliás pontyaga volt.
3: Letöltöttem az applikációt.
2: Megvan?
3: Megvan, letöltöttem, igen, megnézem.
1: Tudtam, hogy benned abszolút, partner találok.
3: Abszolút letöltöttem, igen, és itt van Magyarország térképe, és hogyha ráböksz a nyugodtan bökjére a színekre, akkor lehozza, hogy milyen fajok, milyen sűrűségben hol vannak, és akkor leír róla dolgokat, igen.
2: Csak mondom, nyugodjatok meg, hogy a japán bozót szúnyog Siófokon nem valószínű.
3: Hála, igen,
2: jó?
3: Nem,
2: ha esetleg egy kicsit
0: ide. Milyen hangja lett a japán bozót szúnyognak?
3: Igen, nincsenek fönn sajnos hangfájlok.
2: Ezt írja valaki, tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecséttel agyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a Hunrendnel. Az élő szúnyog van a borítókban. Köszönöm. Kész. Vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni. Jó, és adnak ezért pénzt? Adjanak pénzt nekem ezért.
1: Önkéntes. Ettől lesz ebb az ország, hogy így mindenki van, vállal valamit benne, így amit van, önkéntesen jó szívvel csinál. Te a szúnyoghang örökzítést választod.
3: Nézzük meg a koreai szúnyogot. Vagy van például ázsiai tigris szúnyog.
0: De
3: iszak
0: a dél-koreai, mert az egy nagyon csendben van.
2: Igen. És irányította repül, az az észak-koreai. Mindig visszarepül a szállásra.
0: Csona hónal lett egy kis bomba.
2: Igen, egy kis átizsák van rajta, azzal leszórakozzatok.
3: Bátya településen kissé valószínű a koreai szúnyog. Bátya.
1: Bátya.
2: Bátya nincs olyan koreai szúnyog.
0: Én bátyára szálltam le a múltkor.
2: Ha már szúnyog, az, arról beszéltünk, vagy csak akartunk, hogy vannak ilyen bizonyos hőtérképek, ezt berakod, de sokszor már akartunk
1: csak
2: beszélni.
1: Belógattad, mint oly sokszor, de aztán tovább
2: gurultunk. Keresd meg ezt az árvaszúnyogos történetet? Annyi történt, hogy ugye vannak ezek a meteorológiai intézmények, amik figyelik a felhőket, meg a kialakuló frontokat, meg zivatarokat. És annyit árvaszúnyogunk van, tehát azért nekünk is egyszerű a Balatonon, hogy amikor ezek felszállnak, akkor különböző meteorológiai egységek úgy értelmezik és értékelték őket, mintha befelhősödött volna a Balaton. Azt gondold el, az mi mennyiség.
1: Tehát a szúnyog populációt ezt egy felhőnek látja.
2: A szúnyog populációt azt látta, figyeld, nem volt semmilyen felhő tevékenység Veszprém, Ajka, Sümeg körül sehol, és a Balaton Boglár, Balaton Siófok, oda néz. Mintha mederben menne végig teljesen szabályosan, ugye, mert ugye víz fölött vannak, bezöldült, meg bekékült nekik a felhő. Ugye ez jelzi azt, hogy ott valamilyen zivatar tevékenység van. És annyi szúnyog van már árvaszúnyog formájában Balaton felett, hogy az egységek zivatar felhőként értelmezik őket, és ezt a jelenséget vették most észre, hogy iszonyat mennyiségű szúnyog összeáll egy kék felhővé. Oda néz.
1: Mennyi szúnyog
2: tömeges kirepülés, interferenciát okoznak, annyian vannak, és bezavarnak már a radarképbe.
0: Ez kemény.
3: Nagyon durva.
2: Milyen szinten borult föl itt az ökoszisztéma?
0: Lehet, hogy már árvaszúnyogon fogok repülni.
2: Igen, abszolút. Tömeges kirepülés van.
3: Ha ezeket számold meg.
2: Igen. Egészen durva. Egyébként hasznosak, tehát jó, hogy vannak az árvaszúnyogok, nincs velük baj, azon túl, hogy nem tudsz nagyon létezni a szabadban, de azért, amikor már felhőként érzékeli őket a radar, ott az mi mennyiség, az mi mennyiség lehet. Nagyon durva, nagyon durva. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Még egy szúnyót is ígértünk már, nem tudom, majd Zolira csörögjünk rá valamikor. Most ő nem volt így nekünk leszervezve, de hát, ha elérjük. Mert hogy futam van a hétvégén. Csak hozzánk látogat a Forma 1. És hát azért tudom, hogy ti nagyon nagy Forma 1 rajongók vagytok.
1: Hát, most alig bírok aludni.
2: Igen, tehát tudom, hogy itt aztán itt jöttök, mentek, de már olyan lázó vagytok.
3: Leöltöztettük a szívünket.
2: Hogy itt már holnap mentek a szabad edzésre.
0: Nekem már féknyomos a mellkasom.
2: Nem a mellkasod féknyomos.
0: Pedig de...
1: Az is.
2: Jelen pillanatban be kell, hogy jelentsük, de a szúnyog hangutánzó versenyünk elmaradt, nem? Tehát, hogy,
0: na azért... Ilyen, hárok, amúgy tudod, mint egy kígyó vagy, Balázs.
2: Azt, hogy szemét azért, kígyó.
0: Hogy, amikor te kitalálsz egyetek, azt mindig megcsináljuk, most megírták a hallgatók, azt nekik nem adott ki. Hát jó, mindegy, akkor nekem mindegy.
2: Igen.
0: Így ülje majd Balatonföldváron, ezzel a tudattal.
2: Na jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: jobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brick Lake, Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj 10-ként, mondd a szlogent.
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulizd a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
6: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Ez itt az Aranyka Show.
10: Halló, Aranyka?
9: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
10: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
11: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
12: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
15: Mosgón a kakas a király.
16: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK-26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
17: Figyelem, Kaposvár! ne maradj le a Modino Home óriási akciójáról. Most minden bemutató termék a napi 30-40% kedvezménnyel vihető el. Látogass el a Modino Home bemutató termébe Kaposváron a Kaposrétsor 1 alatt. Siess, mert ekkora kedvezmények csak a készlet erejéig érhetők el.
18: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
19: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell.
19: Sedacur Forte?
18: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
20: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
21: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füredi Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
22: Alfa Echo Bravo.
23: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió1-en.
3: Több somogyi útszakasz is megújul idén. Reumatológiai rezidenseket toboroz a kaposvári kórház. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcsban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Burkolatfelújítások és aszfaltozási munkák zajlanak, illetve kezdődnek több somogyi fő- és mellékúton. A Magyar Közút tájékoztatása szerint idén több mint 13 kilométernyi útszakasz újul meg teljes burkolatcserével a vármegyében. Emellett számos helyen végeznek lokális javításokat is. Már elkészült többek között a Juta-Somogy-Sárda, Baté-Igal és a Babócsa-Nagyatád közötti utak egy-egy szakaszának felújítása. A közeljövőben a 7-es és a 65-ös főút somogyi szakaszain is dolgoznak majd. A munkálatok várhatóan az őszi időszakban kezdődnek. A Magyar Közút kiemelte, hogy a kátyúzási munkákat a vármegye teljes úthálózatán folyamatosan végzik. Reumatológiai rezidens állásra várja a jelentkezőket a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház, olvasható az intézmény közösségi oldalán. A kórház olyan fiatal orvosokat keres, akik a reumatológia területén szeretnének szakmai pályát építeni. A kórház tapasztalt szakorvosok mentorálását, modern diagnosztikai és terápiás hátteret, valamint szervezett rezidens képzést és továbbképzési lehetőségeket kínál. Az érdeklődők elektronikus úton jelentkezhetnek a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórháznál. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egyre többfelé képződhetnek gomoly felhők, melyekből előfordulhat zápor, zivatar. Élénk marad a szél, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lekapcsolták az, jó, a rendőrök a 26-os úton a Mesztelen Pali gyerekek elvitték. Lekapcsolták.
2: Szegények. Miért bántják?
1: Miért nem sétált valaki egy jó ízűt Mesztelenül?
3: Szabályok,
2: semmi.
1: Meg hagyományok, meg mindig a falak, amiben belül.
2: De volt matrica rajta.
1: Igen, tényleg. Uram, ennek van maticája. Lekapcsolták, úgyhogy már nem sétál Mesztelenül. 5. kerületben a Rakparton, a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti részen minden hatóság a helyszínen van, két autó ütközött össze. 0-3-111-111, és ha jól számolom, már csak 18 nap is újra élőben lesznek. Szóval, mika drága vagy, te ezt így számolod? Ez ilyen sok lesz most?
4: Ennél több, de
1: mindegy. Hétvégékkel együtt, igen, lehet, hogy van ennyi. Ugye mondtuk, hogy mi most egy kicsit elmegyünk Szabira, de még a Szújót hívjuk, igen, ígértük, úgyhogy csörünk, 9 után itt lesz velünk még a Zoli, és akkor még egy picit helyre tesszük a Forma 1-es dolgokat. Nagyon fogtok hiányozni, nagyon jó pihenni, sok élményt, örömet és boldogságot nektek, és
4: meg
1: a családotoknak is simi küldte nekünk. Drágák vagytok, ez olyan jól esik, azért nekünk köszönjük szépen, hogy ilyen aranyosak vagytok, hogy már szomorkodás van, de van egy csomó best of-unk, meg egy kicsit is. Kapcsoljátok ki a rádiót, meg ne hallgassatok semmit. Hát, hogy csak benne hallgassatok a rádiót. Azért? Nem mondja ki, hát már mond itt a szélszosztály. De egy kicsit is pihenjetek. Jó az. Jó az. Aranyosak vagytok.
4: Na, gyerekek, egy kis segítséget akarok kérni.
1: Nagyon szívesen segítség.
4: Láttam egy interjút Moldován Andrással, ő ugye a Cápák Köztnek az
1: egykori
4: nagy befektetője, és egy nagyon, nagyon ügyes üzletember, aki arról beszélt, hogy a gazdag ember és a gyerek viszonya, és hogy mit kell csinálni ilyen esetben, és mondott egy, már nem emlékszem rá, nem jegyeztem meg a nevét, egy nagyon híres, nagyon gazdag amerikai embert, akit kérdeztek,
2: Epstein?
4: Hogy... Nem, szerintem valami korrektebb, valami korrektebb vonal.
2: Az ő viszonyával a gyerekekről már mindent tud.
4: Igen, vonalat választott, de hogy a saját gyerekeiddel való viszonyodról kezdett el beszélni, aki azt mondta, hogy kérdezték, hogy és a nagy pénzből, ami neki van, több milliárd dollárból, mi jut a gyerekeknek? És mondta, hogy az ég egyet a világon semmi. Ő kettő dolgot ad a gyerekének, az egyik a lehető legjobb iskolába járatja, tehát hogy ahova csak be lehet fizetni a gyereket, azt minden végig, és minden egyes kapcsolatának bemutatja. Tehát aki neki üzleti kapcsolat, oda a gyereket is beemeli, és azt mondta ez a bizonyos csávó, és szerintem a Moldován András is ezzel egyetért, hogy ez az életre elég, és nem kell adni pénzt a gyereknek. És azon kezdte meg gondolkozni, hogy számtalan olyan üzleti sztorit hallottunk már, ahol amikor meghallottad magát az üzletet, azt mondtad, hogy ez tesó, figyelj, tehát ebből te milliárdos leszel, és utána semmi nem lett az egészből. Mi van abban az esetben, ha az a gyerek, aki megkapta a legjobb iskolákat, a legdrágább iskolákat, bemutatták mindenhova, és mégse jön be neki a nagy biznisz, és ott van apád, aki milliárdos, és te ott állsz, nem azt mondom, hogy elszegényedve, mert biztos, hogy nem fogja az apuka engedni, hogy elszegényedjen teljesen a gyerek, de hogy van egyébként egy 5 milliárd dolláros vagyon az apádnak, és te ott állsz, kaptál jó iskolát, kaptál jó kapcsolatokat, de valahol ez mégis elcsúszott.
1: Meg kell ölni az apádat.
4: Vagy basszus, valaki. Hogy ez nekem nem jutott eszembe. Ennyi a megoldás.
2: De sok kérdésem van. Az a kérdésem, egyrészt ugye oké, nem akarja kirabolni a gyerekét abban a szempontból, hogy ne legyen meg az a sikerélmény, hogy magának elért valamit. Mert ez amúgy tulajdonképpen...
4: Igen, ez erről szól.
2: Igen. Viszont ugye az is van, hogy van, aki egyáltalán nem hagy hát maga után pénzt ezek közül, tehát hogy akkor viszont mi értelme volt az egész életednek? Tehát, hogyha most felépítesz egy birodalmat, meg rengeteg pénzed van, és abból sohasem ennyi nem fog eljutni az utódaidnak, akkor miért csináltad?
4: Hát a birodalom építésért.
2: Hogy így ennyi? Hát igen, de akkor viszont nem érted magát a családnak a fogalmát, nem?
4: De akkor itt ez lenne a jó, hogy azt mondod a gyereknek, hogy fiam, akkor gyere be a gyáramba dolgozni, kezd el alulról, én segítek neked, és egyszer csak te vezérigazgató lehetsz ebben a gyárban, és majd örökre.
2: Én láttam, nekem vannak ilyen gyerekkori barátaim, akikkel ez volt a lefolyása, és ők is kilettek rabolva. Tehát, hogy amikor az apádnak a cégénél dolgozol, mint kis, mit tudom én, a kis Jóska vagy, az meg a nagy Jóska, tudod, akkor az Az nem jó. Az nem jó. Az egész egy ilyen...
4: Jó, de akkor neked semmi nem jó, de akkor nem, mi a jó ebben van, az esetben?
2: Hanem az, hogy, hogy szerintem az van, hogy azt kell mondani, hogy akkor 60 éves korodig nem kapsz pénzt, utána meg megkaphatod ezt. Hát csak azt a 40 évet kell kibírni. Mekkora
4: boldogság ez.
2: Így van, 40 évig, hogyha nélkülözöl, akkor cső.
1: Shakira O'Neal-t írja valaki, hogy megkérdezik el, én sem emlékszem, igen. Megkérdezik, hogy gyereke az Shakira O'Neal-t, ugye a híres kosaras, hogy apa, mi gazdagok vagyunk? És azt válaszolta, hogy nem, mi nem vagyunk gazdagok, én vagyok gazdag.
4: De jó, júj, de nagy
1: mondat. És ez egy tök jó duma, nem? Hogy figyelj, hát ezt hajrá, vámosz, csináld. Ott az életút előtted, meg tudod csinálni igazából, ha akarod. De nem, mi nem vagyunk gazdagok, csak én.
2: Én azt tapasztaltam a saját életemben amúgy, hogy ezek a szüleidnek a kapcsolatai, a te életedre való hatás, hogy ez nem, az nem működik szerintem. Szerintem
4: nem, még egyszer, mi nem működik?
2: Tehát a szüleidnek a üzleti kapcsolata, az nem tud olyan, tehát az nem egy biztosíték arra, hogy az neked az üzleti kapcsolatod lesz.
4: Na, én is ezen kezdtem el vekengeni, érted?
2: Hogy... Ez olyan, mint a kiküldened őt amúgy így, kvázi így kéregetni, nem? Tehát, hogy ott vagy te, akinek minden hatalma megvan, te mindenben tudsz neked picit segíteni, és megkérsz másokat, hogy ők segítsenek egy kicsit.
4: Igen, hogy nem te tolod a tehát gyereket, igen. Hanem új, adjál már neki valami lehetőséget. Egy nem
2: igen, de akkor nem mindegy, hogy kiadja a lehetőséget? Mert hogy most egy idegentől kapja a lehetőséget, az jobb érzés lesz, hogy...
4: Igen, de könnyebben eljut a lehetőséghez. Mert én egyébként nem fogok eljutni odáig, érted? Én nem ismerem ezeket.
2: De ez mindig csak nepó bíbiskedés, érted? Ez mindig ugyanaz. Tehát, hogy akkor nevet adtad neki, meg a minden mást. Szóval akkor ez szintén egy ilyen...
1: A szüleinket ez nem nyomasztotta, hogy mit adjanak át, nem? Tehát, nem. Hogy így, nem. És ez egy könnyű tár volt. Erkölcsöt, tanítás, nevelés. A
4: paprikás receptjét anyám átadta.
2: Rengeteg erkölcsöt kaptál, Balázs.
1: Csirkeforhát nyesedék volt ott.
4: Hogy mit tudsz belőle csinálni, ez egy nagyon jó, egyébként nagyon jó dolog.
2: Én egy jó tanácsot kaptam az én édesanyámtól az életre nézve. Az, hogy ne csináld!
1: Hogy ne csináld!
4: Az egész életet ne csináld!
2: Nem csak azt, ami az kedvem van. Ezt ne csináld!
1: Jó, akkor ezt megválaszoltuk? Nagyjából megválaszoltuk. Akkor mindenki föltehet egy elméleti kérdést a többieknek. Jön az én kérdésem. Ha 100 évre beraknál egy szobába valakit...
4: Nagyon érdekes fölvetés.
1: Jó, az én kérdésem úgy szól, hogy vagy minden emlékedet elfelejted, amit eddig kaptál, tehát minden emléket, ki üres lesz a fejed, vagy vagy soha többet nem szerzel újat.
2: De ez hogy érted, hogy vagy?
1: Ez egy gondolatkísérlet, most ne a szavakba akadj. Tehát vagy mindent elfelejtesz, mindent, a gyerekeidet, a születésüket, a barátaidat, az összes szép élményedet, a nagy szexeket, a szerelmet, mindent, vagy soha nem szerzel újat, vagy elfelejted, és lesznek még új emlékeid.
4: De akkor nem is történik velem semmi?
1: Nem tudsz
2: de
1: már új emlékeid.
2: De ez az én életem, hát mindent elfelejtek.
1: Most ne a konkrét kivitelezhetőségebe ragadjatok bennem. Melyiket választod? Vagy megmarad, ami van, de nem találsz újat, vagy elvesztesz mindent, ami volt, de akkor még van lehetőséged újat szerezni. Tessék, ki mit választ, és miért választja? Megtartod, ami volt.
4: Igen,
1: soha többet nem lehet semmilyen új emléke.
4: Akkor inkább ne legyen semmi.
2: Ez egy okos gondolat a Feri részére, mert akkor már legyen meg az emlékeid, plusz, ugye mindent most csinál, nem fog emlékezni.
4: Nyomás.
1: Tehát nincs több új élmény, nincs több botorozás, nincs sehova nem mész, nem történik veled semmi mostantól kezdve, nyilván nehéz kivitelezni, de hogy s vége itt az életednek ebben a pillanatban, élsz abból, ami eddig van, azt választanád? De azt már megélted, az megvolt, az jó volt, az megtudtad, emlékekből akarsz élni? A múltadból akarsz élni? Miért az azt választod?
4: De most elfelejted a gyerek születés.
1: Mindent. De... Mostantól kezdve viszont tele lehetsz új, impulzív, nagyon fontos élményekkel. Az a volt? Akkor te a múltat választod? A múltban akarsz élni? Te is a múltat választanád? Azt mondod, hogy maradjanak az emlékeim, de ne legyen új?
2: Az a baj, hogy ha nincsenek emlékeid, akkor nagyon instabil lesz a személyiséged.
1: Jó, most ne menjünk el. Tehát te azt mondnád, hogy maradjon a múlt. Én például azt hiszem, hogy gyere jövő, hagyjuk a múltat, megvolt.
4: És minden törölnél a gyerekeid, az első lépését a fiaidnak, az első szavát, hogy apa,
1: mert hogy megérzem.
2: A Balázsot.
1: Igen, az 1500 Mónika
4: Show. Jó, mondjuk ott van mit törölni.
1: Megéltem, megvolt, átéltem, köszönöm.
4: De nem lesz meg, mert a megélése az annak a pillanatnak az nagyon jó, de hogy abból építkezel.
1: De jó, akkor ülök egy szobában, és a következő 30 évben merengek azon, hogy mi volt. Vagy azt mondom, hogy oké, nincs meg, de mostantól kezdve még 30 évig még nyitott vagyok egy csomó újra.
2: Fúj, lütyű lennél amúgy. Hát gondolj el vele, itt vagyok, és semmit nem tudsz magadról. Semmit
1: és
2: ülezekkel világról.
1: Nem lehet ilyet játszani. És komolyan és mondom, galambbal sakkozni, de komolyan mondom. Ha,
2: és nem emlékszel a PIN kódodra.
1: Igen, ugye? Ne, igen. Akkor hogy mész el vásárolni, ha nincs személyigazolványod? Hogy mész el az okmányirodába, ha nem tudod? Nem
2: hogyan lehet. Fizet az Apple Pay-je?
1: Igen. Ez hogy iratod át a tigázt az EOR-ra, ha nem emlékszel, hogy ki vagy. Nem ez a lényege.
4: De elfejtem a jelszavaimat.
1: Igen, de hát ott van egy PIN kártya, egy OTP kártya a kezedben, nem tudod használni. Szóval akkor te melyiket választanád, Zsül?
5: Jövő.
1: Na tessék, hogy...
4: Hát, hogy múltjában nagyon sok minden nincs.
1: Tehát azt látod, hogy francba az emlékekkel, nincs több, nem érdekes, de gyere...
2: Már rára vakon feltalál, így
1: is. De gyere impulzív élet, még meg akarok élni dolgokat.
5: Mindent.
1: Eltűnnek a szerelmek, eltűnik minden. A szülőkkel kap, karácsony. De mert megvolt. Nek én is így gondolom, megvolt.
4: Három gyönyörű. Szigetcsúcs van benne, meg két tátra. Hát hogy ne engedné el?
1: Jó, tehát akkor van két múltban élünk.
2: Jó.
1: Az emlékeit nehezen elengedő. Mi azonnal töröljétek, de adjátok ide az újakat. De ugye törlés, tehát törlés történik.
4: Kész.
1: Nálatok nem, jó. Viszont mától kezdve csak az van, ami
4: volt. Kivel mennél inni? Nincsenek barátaid. Jönnél oda hozzám, hogy nem jönnél oda hozzám, hogy megyünk motorozni? Feri, mert azt sem tudnád, hogy
1: nem vagyunk. Tudom, hogy kivel mennék, de azt mondom, hogy gyere új élet, és nézzük jó, az impulzív élményeket, jaj, sem, mint hogy
5: merengeni. Én akarom a élményeket, nem merengeni rajta.
1: Neked, hát, ha 20 évig élsz, 20 évig merengsz az, hogy de jó volt egyszer motorozni. Hát már megélted.
4: De miért motorozni tudok, azt nem felejtem el, az hát emlékeimet
1: nem
4: felejtem
1: el. Nem
4: mehetsz
1: újra motorozni, mert nincs több élményed. Nem motorozol soha, nincs semmi mostantól kezdve, csak a múltad, ha azt választod.
2: Jó. Oké, okay, rendben. Akkor ezt csavarjunk rajta egyet.
1: Igen. Mere? Ha mere? Bipoláris depresszióban szenved, és törnik a személyiségedet, a mániás szakaszodon belül.
2: A TB számodat törnik.
1: Ha borderline-os vagy és skizoid.
2: Jó, akkor melyiket választod? Igen. Csak a jövőre emlékszel? Vagy akkor jelenre, meg a jövőre, tehát a vízre, csak igen. Az van. Vagy 2 centivel vastagabb lesz a farkad?
1: Hosszabb vagy vastagabb?
4: Is.
1: Na várjál,
2: mi a kérdés?
4: Jó,
1: mi van a...
4: nem érint a mikropénisz, akkor így, jó, okay. Ahogy akarod.
2: 2 centivel vastagabb és hosszabb is lesz.
1: Adok, kapok 2 centit, vagy igen. Így marad, és...
2: Vagy a jövő. Úgy értem, hogy csak, hogy csak, vagy tehát úgy, vagy, hogy jelen
1: egy... Most aztán jó nagyot csavartál rajta, mert fingom is, hogy miről beszélsz, bacsus.
2: Ugyanennyi értelme volt az előzőnek is, csak ebben most belemünk a pénzt. Szóval az a lényeg, hogy, ez, hogy ugyanúgy, igen, tehát azt kell eldöntened, hogy vastag farkad legyen.
4: Hogy emlékszel.
1: Hagyd a bét. Nem érdekel a bét.
2: És a múltban kell merengened vele, vagy bé, igen.
1: Igen. Jó megcsavar. Tehát kis farok és sok élmény, vagy nagy farok, de nincs több élmény?
4: És mi csinálsz vele?
1: Mit csinálsz?
4: Mit
1: csinálsz egy nagy farokkal, nem több élmény?
2: Nem, kis farok is rengeteg élmény, vagy nagy farok és semmi élmény.
1: Tehát 2 centivel vastagabb. Írja valaki, akkor ugyanolyan hosszú lesz.
4: Egy 2 centivel kockával mit csináljon?
1: Na most, ha kis élmény, sok élmény még ekkora pénisszel, vagy semmi élmény 2 centivel vastagabb, hát akkor kérjük az arra alapfelállást. Tehát akkor maradjon az eredetibe, és megyünk tovább az úton. Hát most 2 centivel ügyre szobában nem vagyunk bejemt.
2: Hogyha megyünk tovább az úton, akkor 2 levesznek belőle.
1: Ez olyan, mint a gazdáló gyokorson új szabályai. Folyamatosan csűrsz egyet a játékon.
4: Jó, és az, hogy kétszer-két centivel vastagodik, de szarszagot érzel.
1: Jó, tényleg, azt a best of-ba tegyük be, Anna, ezt a...
2: Na jó, tudják, utolsó munkanap, akkor egy lekvárve széklet.
1: Oké. Akkor félkéreztől játsszuk, a melyiket választod játékunkat, jó? És utána ki lesz, hogy egy szülő interjú. Egész, mi volt? Egész életedben szarszagú vagy? Vagy nem érzel szagokat, ugye?
4: Igen.
1: Vagy nem érzel szagokat soha többet, vagy érzel szagokat, de egész... Hogy volt ez, várjál? De szarszagú vagy?
2: Nem, az a, hogy...
4: Nem, hogy mindenki más érzi, hogy... Vagy, igen, hogy büdös szarszagú vagy, te nem érzed, de mindenki érzi.
1: Igen, vagy nem érzed többet szagokat.
4: Vagy nem, várjál, de nem, mert ennél nagyobb
2: az, hogy nem érzed többet szagokat,
1: igen,
2: de büdös vagy.
1: Igen.
2: Vagy pedig az, hogy érzel szagokat,
1: de nem
2: hogy, ez és nem a többiek büdösek.
1: Nem, valaki szarszagú
4: volt benne, hogy én... De
2: Feri vagy... szarszagú benne.
4: Igen, az biztos. Jó, de az egyébként is.
2: Hát most... Anya, akár még szerelőt vesz, hogy Feri szarszagú.
1: Jó.
2: Igen?
1: Nem tudom, de majd most keresi, visszahagyjuk. Oké, tehát akkor föl kell állítani egy dilemmát, és a dilemmában egy jó dilemmát kell választani, hogy melyiket éled inkább.
2: Jó, azt írják, vastag farog, de szarszagú.
1: Na. Jászta minden segít neki. Sokba.
2: Én csak felolvastam, ez egy SMS volt. Na, szóval a lényeg, hogy hívjuk fel Szújót, kérdezzük meg, hogy melyik választja.
1: A Szújót felhívjuk, igen. Jó. Még mindig a múltban vagy? Tehát, hogy még mindig azt mondanád? Tehát, hogy te még mindig inkább az emlékedet választod.
2: Hát, lehetne a péniszem. Az lehetne nekem is dobna. Én nem akarom elveszteni a múltamat, hát nem akarok nyomi lenni. Egy múltatlan.
4: Érted, a múltatlanok nyomik, na?
2: Igen.
4: Nyomi lett.
2: Hát, nem, de az a nyomi múltatlan lesz, hosszú igen. Idő volt felépítenem azt a lelki magabiztosságot, ami most van nekem, hogy ezt elvennék tőle. Igen. Mi történne?
1: Igen, itt a kérdés. Így hangzott el a kérdés. Tehát vagy szarszagú vagy, de te nem érzed, és mindenki más érzi. Vagy egész életedben szarszagot érzel. Melyiket választod? Igen. Tehát egész életedben, életed végéig szarszagot érzel, vagy te vagy az, de te nem érzed, de mindenki más érzi.
2: Én inkább érezek szarszagot egész életedben, legyen szarszagot.
4: Nem, nekem legyen. Hát úgy sem érzem.
2: Neked van, ugye?
4: Ja.
1: Az év legnagyobb dilemmája.
2: Az orra leglustább szervünk.
1: De nem fárad el, ez áthúzod a szabályokat, ez nem fárad el. Jó, okay. Egész életedben vállalod azt, hogy szarszagot érzel.
2: Hát, hogy végén megkedvelném, nem? Meg amúgy a szarszagok között is van különbség, azért legyen.
1: Igen, azt függ, hogy miért húzol, miért kapsz,
2: igen. Mert attól függ, hogy hova mész be, pontosan.
1: Egyébként az, hogy te nem érzed, de mindenki érzi a szakmában, a munkahelyen, a hátad mögött,
2: ott
1: a szórakozó helyen.
2: Ott szarszagod van, nincs szakmád, ezt te is tudod.
1: Igen, tehát, hogy akkor én csak...
4: Szippantos még lehetsz,
2: ne szarszaga.
4: Én de csak... ott legalább van szarszag, nem feltűnő. Na,
1: erre tudom a választ. Tehát a jövőt választom, és érezzek szarszagot.
2: A jövőt választom, és a szarszagot.
1: Ne éljek a múltban, és ne legyek szarszagú, mert az nem egy jó megoldás. Igen. Hogy jutottunk el ehhez a játékhoz, a dilemma játékhoz? Tehát
2: hogy egyenként 10 millió forint lenne felolvasni.
1: Ja, hogy miket lehetne választani, milyen dilemmákat lehetne választani.
2: A Szedlák Gábort olvas felé.
1: Én nem látom a Vibert. Én szeretem az ilyen kicsit eljátszol a gondolattal, mint a saját emlékeid, hogy mert hogy ez egy csomó mindenre mutat egyébként, hogy mennyire érünk az emlékeinkben, mennyire szerzünk új élményeket, mennyire tesznek össze bennünket, vagy határozzak meg a saját emlékeink, hogy kell ahhoz ragaszkodni, hogy mik vagyunk mi az emlékeink nélkül. Hogy
2: mik vagyunk mi a szarszagunk nélkül.
1: Mik vagyunk mi a szarszagunk nélkül, hogy mennyire tudsz beleragadni a múltba egy bizonyos élethelyzetben, mennyire fontosabb lenne az, hogy inkább új dolgokat éljél meg. Szóval ezek jó kérdések. Jó kérdések.
2: Jó, Balázs, akkor tegyük fel ezt a kérdést.
1: Választanom kell?
2: Igen.
1: Na mondjad.
2: Jó.
1: Igen?
2: 10 éve fiatalabb lehetsz, testileg.
1: Oké, okay, tehát minden, igen?
2: Minden, tehát hogy a sejtjét visszafogjátadnak 10 okay. évet.
1: 39 vagyok.
2: Igen, 39 éves vagy, és még így is marad 10 éven keresztül.
1: Tehát 30-10 éve vagy.
2: 20 évig lehetsz még 30, tehát összesen nem, még 10 évig lesz 39.
1: Igen, oké. Okay.
2: Igen, cserébe felül itt a püspök része megkopaszodsz.
1: Igen.
2: Így körbe.
1: Csak és ennyi?
2: Csak a fufrud marad meg.
1: Egy szarszagú vagy.
4: Na,
1: szarszagú vagy. És egy kicsit megvakulsz. Na, melyiket választom, te hülye barom. Hát szerintem
2: nem. Csak hogy megfasz, de úgy tudod, de az a fajta, amit tudod, ha lenyírsz, se fog jól kinézni.
1: Igen, tehát ez a Máris szomszéd, vagy az Aladárnak az apukája.
2: Igen, de nem úgy, hanem úgy, hogy előbb marad meg a fufru, és itt teljesen kopasznak hátul egy kicsit.
1: Jó, de maradok 10 évig 39. Igen, még 10 évig. Csak körbe itt megkopaszodom. És letolathatom az egészet akkor, ha kopasz
2: bármit
1: vagyok? Tehát bármit csinálhatok.
4: De akkor annak nem tolathatja le. Hát, miért tolathatja? Mert miért 39 éves testtel le van kopaszítva, tessék. Hát most...
2: Várjuk meg a végét. Várjuk meg, hogy milyen érzés lenne. Mert ez a kopasság a férfiaknál, ez nem teljesen ilyen.
1: Letolatnám nagyon rövidre. Tehát egészen ilyen baszkát megcsinálom. Nagyon rövidre, rövid, ilyen 1 millise, 2 és 10 évig 39 aha. vagyok.
4: Nem, szerintem te vennél egy fekete sprét.
1: És körbe fújnám. Kopasz lennék, letartnám, és jöjjön. De gyere 10 évig még 39. Persze, ne viccelj.
2: És annyira megnézni a kopaszon.
1: 2 centit nem kapok? Ebben nincs.
2: Plusz ez 2 centit, hoztam ez a fülcimpát.
1: Minden évben viszont 8 centit nyúlik a fülcimpát.
2: Így van.
1: Nem, ez nem. Ez így teljesen egyértelmű. Na jó van, gyerekek, oké. Okay. Akkor még egy formaegyezés is vár ránk, és hívjuk még majd Szújó Zolit is a Forma 1-jel kapcsolatban, mert hogy magyar nagydíj, ezzel kapcsolatban többet nem kérdezek tőletek, mert ugye nem vagyunk ebben nagyon otthon, de mindjárt kiokosítunk, mert hogy előkerült a Zoli is, úgyhogy őt is felhívjuk. Jó, 8:30 pontosan. Azt hiszem, hogy itt megoldódott az 5. kerületben, ami van. Nem, a Lánchíd és az Erzsébet közötti részén, a pesti oldalon hatóság, rendőrgyerekek, úgyhogy a pesti alsó rakpart az úgy néz ki, hogy elvérzett, azt próbáltok kerülni. Ott van egy kis baj a két híd között. 8:30 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után. We'll be right back.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jelentős árkülönbségek vannak a somogyi lakáspiacon. Felülvizsgálják a védett épületeket Siófokon. A Balaton déli partján idén is jelen vannak a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra is nagy különbségek vannak a somogyi ingatlanárak között. A Balatonparton és Kaposváron a legdrágábbak a lakások, míg a megye déli részén jóval kedvezőbb áron lehet ingatlanhoz jutni. Ezt írja a Vármegyei Lap. A legmagasabb árakkal a balatoni településeken és Kaposváron találkozhatnak a vásárlók, ahol egyes új vagy luxus lakások ára meghaladja a 100 millió forintot is. A kedvezőbb áru ingatlanokat keresők számára a Marcali és Nagyatád kínálhat jó alternatívát. Nagyatádon már 20 millió forint alatti lakások is elérhetők, míg Kaposváron és Siófokon hasonló összegért jóval kisebb vagy felújítandó ingatlanok közül lehet választani. A szakemberek szerint a somogyi ingatlanpiac továbbra is széles kínálatot nyújt a különböző igényekhez és pénztárcákhoz. Közel 100 helyi védettségű ingatlan állapotát és besorolását vizsgálja felül a siófoki önkormányzat, írja a Vármegyei Lap. A szakmai felülvizsgálat az új főépítész irányításával zajlik, és a város valamennyi helyi védettségű épületét érinti. Soron kívül vizsgálják a Jókai Park egyik villáját is, amelynek tulajdonosa kezdeményezte a védettség megszüntetését. A városvezetés szerint minden ingatlan esetében egyedi döntés születik majd, figyelembe véve az építészeti értékek megőrzését és a tulajdonosok érdekeit is. Az önkormányzat célja, hogy hosszú távon megőrizze Siófok építészeti örökségét, miközben a fejlesztési lehetőségeket is mérlegeli. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egyre többfelé képződhetnek gomoly felhők, melyekből előfordulhat zápor, zivatar. Élénk marad a szél, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermek.

0: reggel.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:09 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt, drága hallgatók, és ugye itt a tulajdonképpen itt a Forma 1-es puskákat küldi nekünk mindenki, Barnabásnak is nagyon szépen köszönjük, hogy...
2: Hogy végre egyszer tudjunk normálisat kérdezni.
1: Végre egyszer felkészüljünk normális egy interjúra, de hát az a jó, hogy a Zolival kapcsolatban nem kell. Tehát a Zolit hívjuk Forma 1-nél, és egészen hátradő, ezt megnyomsz egy gombot és mondja, de köszönjük szépen. Köszönjük szépen a kérdéseket, itt mindenki felkészít bennünket. Ugye magyar nagy díj most hétvégén, és de mi azért azt be is ismerjük, hogy nem nagyon követjük, nem nagyon nézzük. Viszont Zoli nagyon perfekt ebben, úgyhogy nem sokára hívjuk, gyerekek. Jó, ha van hozzá kérdés, akkor azt küldjétek el nekünk, és akkor föl tudjuk tenni. Kekerosz Bergesélyes, igen, köszönjük szépen. 26-os úton már nem sétál a Mesztelen Pali, és Meli, neked is köszönjük. Összeütközött két autó az 5. kerületben, Rakparton, a Lánchíd és az Erzsébet híd között. Minden hatósága helyszínen van. Ezt többen elküldtétek, nagyon nagy dugó lesz, és dugó is van az alsó rakparton a pesti oldalon, úgyhogy ezt mindenki kerülje, mert nehéz őket kikerülni. Jó? Ha van friss, akkor pedig 0623111 ez az SMS számunk. Küldjetek nekünk. Itt még jöttek ilyen dilemmázos kérdések, ezeket én szeretem, amikor ilyen...
3: Add át magad az érzésnek, Balázs.
1: Na tessék.
3: Ne állj ellen. Mondd el a dilemmákat.
1: Igen. Érzelmileg tökéletes az életed. Minden alapszükségletet ki van elégítve. Boldog vagy, de nem költhetsz semmire, vagy bármikor bármennyit költhetsz, de érzelmileg mégsem érzed magad teljesnek.
3: Ez könnyű, eső.
1: Eső? Semmire nem tudsz költeni.
3: Igen.
1: Ezt egyértelműen
2: nincs utazás, nincs vacsorázgatás, nincs vacsora rendben.
3: Ez csak neked fontos, Feri. Mondom.
1: Te meg vagy egy szeretabonente.
3: Én meg vagyok egy szeretabonente.
2: Tényleg?
3: Figyelj, minden szükségedet ki van elégítve, az azt jelenti, hogy nem vagy éhes sem.
2: Igen, ez tehát, így igaz. Abonett az eltelít.
3: Igen. Teljesen mindegy, de hogyha minden érzelmi szükségedet ki lenne elégítve, az egy olyan állapot lenne, amíg soha az életben nem állt rendelkezésemre. Úgyhogy ezt választom. Ezt választom. A terápia, ez lenne ebben az esetben.
1: Oké, tessék, csak férfiaknak szól a kérdés. Van egy okos bomba feleséged. Iszonyatosan jól néz ki. Minden más is, mindenki más is, hát rájár a feleségedre, vagy iszonyatosan lusta, borzasztóan ronda, rettenesen ápolatlan, de nagyon hűséges.
3: Tehát a jelen és a jövő, ugye ezt a kérdést tettük fel, mindig
1: csak egy gondolat kicsit. Bomba feleség, mindenki irigykedik, de néhány rájárnak.
2: Jó, de én is odaférek?
1: Igen. De
2: én nem vagyok irigy.
1: De vagy senki, iszonyat buta. Igen, buta, ronda, zsíros a haja, patásos, de borzasztó a hűséges, tessék.
3: Patásördög.
1: Egy igazi patásördög. De nagyon hűséges, tessék. Na?
3: A baj mindig hűséges. Szerintem ez egy nagyon egyszerű kérdés fel, úgyhogy válaszold meg.
2: Hát persze.
1: Na, jó, okay, akkor... Tessék, férfiaknak, jó, ezt már teszem fel. Bár nincsen már, de nem akarok nagyon... Mondja, tessék, jó, hát a jó. A kérdés az, hogy jó arányérzékkel kell elkapni, hogy valódi dilemma legyen. Na, tessék.
3: Nagyon, igen, nagyon fontos. Jó. Lesz egy DJ Oti koncert, kétszer ennyi ember, tehát 120 ezer ember.
1: Igen.
3: De...
1: Igen, de most jön, fie, de nincs kezed és lábad. Igen, de

0: Nem lehet lyukat ütni. Én már többször megpróbáltam. Megrázna magát, tovább megy. Nem lehet neki fájdalmat okozni.
1: Egy illet szövet vagyok a belső fémvázon.
0: Helyesen fölösleges próbálkozni. A legnagyobb fájdalmat akkor tudnám okozni, hogyha bezáratnám a Nébihjel azt a balatonföldvári kocsmát, ahol jár, és ennyi tudnék csinálni. Úgyhogy Feri, te vagy rád bízol. Te 30 éve ismered Balást. Hogy tudnád őt a lehetőséget?
1: Ja, most várj, most nekem akartál egy konkrét személyszabott dilemmát?
0: Nem, ez bízott, egy, valami legyen. Dopaminra van szükségünk, Balázs, nem érted?
1: Valamilyen inger küszöbön legyen. Igen. Jól van. Hívjuk fel akkor a Szújót három.
2: Ez így van. Így van, aztán zenélünk sokat, és utána megyünk.
1: És utána kilenckor följük, hogy formálj a kapcsolatba. Gyerekek, nekünk felkerült a V betű a táblára. Tehát tudjátok, a szabadság előtti adás az már soha nem a legerősebb. Itt most már még hívhatnánk 600-szakértőt megtéma. De ugye ez a vakáció, ez fent van a táblán. Úgyhogy azonnal mindenki dobjon el mindent, és... Jöhet a vakáció, gyerekek. Itt már nincs helye komoly témáknak, meg már nem tudsz figyelni. Ez önt, amikor júniusban még, érted, dolgozatot iratnak a gyerekkel.
2: Hova?
1: Ne írassatok már velünk dolgozatot. Már nem tudunk dolgozatot írni.
0: Teljesen őszinte leszek, amikor ma reggel Balázs megjelent az ajtóba, egymás részt már tudtuk, hogy ez lesz. Tehát, hogy ez már akkor meg volt.
1: Igen. Tessék, Zülis kirakta egy vakáció. Tehát arra gondolsz, hogy ezt már mi reggel kicsit elengedtük?
0: Ezt már a megszólás
2: előtt. Szerintem hétfőn.
0: Igen.
1: Jó, Anna is azért berakott.
0: De akkor ilyenkor, tisztelt hülye vagy Balázs, ilyenkor a hallgatókat kell megkérni, kérdezzenek tőlünk. Igen. Nem itt kell küzdeni, hát őre ki kell kérdezni tőlünk.
1: Igen. Minden tüsszentésnél például egy pici kaki.
2: Okay, ezzel te leszel bajba, mert te vagy a sorozat tüsszentő.
1: Jó, csak mondom, annak kérdés, ezért Anna is ma keményben van. Tehát minden tüsszentésnél kijön egy pici kaki, jó? Uh-huh. Ez az egyik. Vagy minden fingásnál elájulsz. Adom. Jó arányérzékkel jött a kérdés. Tessék, melyiket választod? Így kell élned egy életet. Nem könnyű. És ez a nem könnyű. Ez jól van elkapva, ez tetszik. Tessék.
2: Meg megint ájulás.
1: Tessék. Ezt tekelj már föl a földre.
0: Az lenne a legdurább az egész, hogy nem tudják róla, hogy mikor fingasz, de hogy csak annyit látok, hogy folyosó végén összeesett.
1: De egy idő után híre megy, hogy ez a csávó az, aki a fingikkel ájult, tehát valószínűleg azért fekszik a földön megint.
0: Igen, de ugye jönnél be dolgozni.
2: Meddig vagyok ájult?
1: Hamar fölkelsz.
2: Egy-két
1: percig ájult vagy, de ez lehet benzinkút, lehet vezetés közben, tehát amikor véletlenül önkéntelen kicsúszik, abba például elájulsz 2 percre. Vagy minden tűzszentésnél viszont jön valami kis
0: a tűzszentést választom.
1: Tűzszentést?
0: Igen, abban ritkább, az ritkább. Mondjuk az stúdiószak a szakad.
2: Hát azért.
1: Igen, ez egyébként, hát attól függ, azért a náthás szak azért egy február influenza szezonban azért nagyon sok parfümöt kéne használni.
0: Jó, akkor nézd meg a statisztikát. Havonta hányszor tüsszentesz, mondjuk?
1: Kevesebb szer. Hát én, meg aztán... Hát...
0: De gyakorlatilag sugárhajtásra közlekedsz.
2: Én, amikor reggel itt ebbe a izébe belevész, az mind tüsszentés. Ott mindig egy darab kaki jön.
1: Én abszolút az ájulást választom. Persze.
0: De ez tiszta hülyességet, gondolj,
1: hát,
0: bármi
1: inkább helyben... ájuljak el. Megsegítenek, megszánnak, leültetnek, vizet hoznak, még mindig egy kicsit bekakilok. Hát hogy fognak
0: de
1: itt kezelni?
0: De vissza tudod tartani. De
1: hogy fognak itt egy idő után kezelni?
0: Hát itt a tenamen, amit elkaptál.
1: A bácsi, aki mindig bekakil. Nem, mi akkor elájulunk. Abszolút az ájulás.
0: Ez komolyan mondod, igen, Feri. Elájulsz inkább. Ülsz a motoron, tűzszentesz, elájulsz.
2: Hát akkor nem. Ha fingasz, akkor ájulsz el. Ott meg minden...
1: nem érti. Jézus! Ne áruljatok, bocsánat. Nem a V betű került föl neki, hanem a D betű, mint demencia, meg mint érted, mint leépülés.
0: Bocsánat, összekevertem. Nem. Szóval akkor is nem azt mondom, hogyha fingasz.
1: Nem! Minden tűzszentésnél egy kicsit megakilsz, vagy ha fingasz, elájulsz.
0: Jó, de na jó, akkor oké, rendben van, de a tűzszentés vissza tudom tartani. A tűzszentés
2: vissza
0: tudom
2: tartani. Nem,
0: hogy ne tudnám? Én hogy? Szerintem, hogy ne tudnád, csak bekönnyezel.
1: Hát ti nyomod az orrod, én például nyomom az orrom, nem tüsszentek.
0: Én itt össze szoktam fogni felül, és akkor nem.
1: Igen. Oké.
0: Okay. De hát az megy, viszont ugye, hát ugye a...
2: De a pukinál annyi időd mindig, hogy megállj.
1: Oké, okay, kaptok újat.
0: Hát én hallottam már Balázs fingani, az nem volt idő semmire.
1: És el is ájultam utána, és még nem volt, ment a játék, annyi... és én már kétszer elájultam.
0: Hát, na most is így van, csak nem ő ájul el, hanem aki ott van.
1: Igen, tessék. Örökre elnémulsz.
0: Igen.
1: Igen? Örökre elnémulsz, soha többet nem tudsz megszólalni, semmit. Vagy minden gondolatodat hangosan ki kell mondani, mindent. Akiről, amit gondolsz, ránézel, mondod, csaj, nő, rólam, kolléga, minden azonnal, aki nem tudsz csöndbe lenni.
0: Ugye, ez az életem, tehát így.
1: Nem, azért nem mondunk ki mindent, azért egy kicsit eltoljuk, csöndben vagyunk, elharapjuk, elhallgatjuk, minden kijön. Ami a gondolatot kijön, benzinkúton, kocsiban, munkahelyen.
0: Felvirágoznak a jegyaladások. Rengeteg előadásom lehet.
1: Az anyádnak, a szüleidnek, a barátaidnak, a férjednek, a gyerekednek, a dühöd, tehát mindent kimondasz. Vagy nem beszél soha többet.
0: De most az nagy zen lehet, ha nem beszél soha többet, nem? Mondjuk nem teszi út a rádiós karrierednek.
2: Hát ott a vége.
0: Igen, hát igen.

0: Szóval, de engem meg is nagyon zavarna, őszintén. Egyik szó, nekem
1: mindenki. Egy írásba kommunikálná?
2: Ez egy is egy jó dilemma. Az örökre elnémulás, azt nem tudnánk választani, azért az kemény szerintem.
0: Megpróbálhatnád egy kis demo verzióját ennek, hogy egy fél órára esetleg.
2: Tessék, jó, férfiaknak szól, addig keresedek nőként, jó? Nagyon pici a péniszed, Feri.
1: Igen, ez megvan.
2: De hihetetlen nagy meneteket nyomsz, és nagyon élvezed.
1: Igen, a...
2: De a szakmában elterjedt, hogy hát azért, tehát, hogy bütyök.
0: Szarszagú?
1: Hogy bütyök?
2: Hogy bütyök a beszélve. Tehát mindenki tudja rólad, hogy abszolút bütyök vagy, de
1: hát iszony. Azt mondom, mit akar, nem?
2: Oké, de te nagyon nagyokat mész és élvezed. Vagy bitangóriási, de amikor izgalomba jössz, akkor elájulsz.
1: Ez az ájulás tetszik, B.
0: És összeszarod magad.
2: Szarszagú vagy, tessék.
1: Hát szerintem akkor áll.
2: Kicsi, de mindenki tudja, viszont nagyokat tolsz.
0: Vagy... Ezzel, jó ezzel vagy már nagyon nagy karrierek születtek ezzel a kombinációval. Ugye,
1: de jó vagy benne.
2: Nem szeretsz elájulni. Nem szeretsz elájulni?
1: Nekem elég a fingásra ájulás. Most még erre is. Örökké nem fekhetek.
2: Örökké nem lehet elájulni. Nem tudok állandóan elájulni.
0: Jó, akkor én is felteszek a kérdést. Tessék. Minden reggel arra kell, hogy orgazmusod van.
2: Jó, ne folytasd.
1: Jó, oké.
2: Okay. Igen?
0: Viszont a családod mindig látja az arcodon.
2: Mi az, hogy a családom mindig látja? Igen, tehát látják az arcomon, igen, igen. Hogy ez megtörténik?
0: Igen, igen, igen. Vagy úgy is lehetne amúgy, hogy van egy orgazmusod, úgyhogy a kívülről csak az arcodon látszik, de akármikor jöhet a napközben, nem tudod befolyásolni. Viszont minden nap van egy. Na?
2: Hát ez így azért ember forralni.
0: Vagy, ugye, soha nem lesz orgazmusod.
1: És nem látod, hogy soha az arcodon.
0: És senki sem látja.
2: Na?
0: Hát jöjj és válszak. Nem, hát ezt tényleg én kérdezem tőletek.
2: Lássa a család.
0: Lássa a
1: család. Hát persze, tanulják meg a gyerekek is.
0: Apád jól érzi magát.
2: Igen. Tessék, nagy dilemma. Kivel feküdnél le inkább? Egy nővel férfi fejjel, szőrös, borostás férfi, és csókolozni kell.
1: Vagy tehát, hogy muszáj csókolozni.
2: Vagy egy férfival, de gyönyörű női fejjel.
0: Ja, a Legolasz. Az férfi női fejjel.
2: Tehát egy gyönyörű nő, egy nő, gyönyörű csaj férfi fejjel, jó testű. Vagy van egy férfid, viszont elképesztő, hogy jó arcú, gyönyörű női feje van. Viszont férfi.
0: Hát egyértelmű.
1: Mi?
0: Hát hogy neked, a férfivel, akinek női feje van.
1: Hát neked sima. Egyértelmű nőknél könnyebb.
2: Neked könnyebb, igen.
1: Nem?
0: Hát de.
2: Nekünk egy nővel, akinek
0: nem vagyok finnyás.
2: Én egy nővel, akinek
1: férfi. Nem válogatom. Én nem vagyok finnyás. Jöjjön bárki.
2: Én nő, akinek férfi feje van.
1: Én kipróbálnám mindkettőt.
2: Én ez esetben nem választanék.
0: Sok kulik, nagy a tét, jöhet mindenket.
2: Ez esetben nem tudnék választani.
0: De nem zavarna, mert reved is felé, hogy érzed?
1: Szerintem de.
0: Jó, Istenem.
2: Tessék, minden dal, amit ezután hallasz, az átvált egy pillanatban Baby Sharkra, vagy minden film, amit nézel, az lassított felvételen megy, tessék. Tehát vagy van egy film...
1: Én el tudom engedni a filmeket.
2: Tehát elengeded a filmeket. El. Viszont mostantól bármilyen zenét hallasz, az 10 másodperc, a koncert, nagy előadó, bárhol
1: nem,
2: vagy.
1: Nem, pont azt mondom, hogy a zene maradjon.
2: Ja, hogy a zene maradjon.
1: Mert fiú, úgyse nézek annyit, érted? Tehát most egyen kevesebbet nézek, már pont mindegy.
2: Ja, tehát akkor a filmet választhatod, hogy lassított felvételbe menj el, és megtartod a zenét, igen. Hogy ne váltson át Baby Sharkba. Én is azt választanám. Inkább akkor nem nézek.
0: Most úgyis a szopránókat néz, az nagyon lassú, úgyhogy hozzá egy szokva. De szerintem is igen.
2: Na jó van, gyerekek.
1: Na.
0: Hát ez is minőségi szórakozatás volt.
2: Szerintem. Én szeretem ezeket a dilemmákat. Jól van? Felhívjuk még Zoli drágát, megkérdezzük, hogy mi a helyzet a magyar nagydíjjal, átépítették-e a pályát, végeztek-e, ki van most elől, úgyhogy Forma 1 sportrajongók azok most egy kicsit így figyeljenek, még így nekik kedvezünk. Ez egyébként egy restanciánk, amit most hát megígérünk, meg bepótolunk, mert úgy ígértük egész héten, úgyhogy hívjuk, jó? Drága Szújó Zolinkat.
0: Azt kérdezik még amúgy, hogy pénisz méretű melbimbó, vagy melbimbó méretű pénisz?
2: Hát ez nőktől?
0: Neked.
2: Mit várj, de mi?
1: Neked. Mi pont ő?
0: Tehát, hogy van egy péniszméretű melbimbód.
2: Péniszméretű melbimbód. Igen.
1: Igen.
2: Hatalmas. Igen.
0: Azért nem tudja beilleszteni azt a képzeletet, mert amúgy is ugyanaz a
2: igen. Szituáció. Tehát várj, de akkor a póló így kiáll tőle. Igen. Vagy.
0: De csak reggel.
2: Vagy.
1: Vagy melbimbó méretű
2: pénisz. Ne. De járok én aranka pólóba, hegyes pólóba.
1: Sőt, még tetszik is.
2: Nem, azt nem tudjuk.
0: Így jön a csöcsös.
2: Inkább így jön a csöcsösnek, igen. Na jövő mindjárt. 6 perc, pontosan 9. A ha van közlekedés, küldjetek, mi pedig Zolival jövünk mindjárt, a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
6: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
6: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Ez itt az Aranykosó.
7: Halló, Aranyka?
6: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
7: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
8: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Lapozz rá a nyárra. Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mosgón a kakas a király.
13: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK-26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
14: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
15: Miért szeretek a Megapapírban vásárolni? Mert annyi, de annyi sok szép dolog közül tudunk választani. Amíg anya válogat, addig rajzolhatok a gyerek sarokban. Mindig kedvesek az eladó nénik, és szívesen segítenek. Mindent megtalálunk itt, és még a kutyusunk is velünk jött. Toll, ceruza, Megapapír, Megapapír, Kaposvár, Raktár utca 2.
16: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keresse minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
17: Építkezik vagy felújít? akkor irány a Füredi Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Somogyban is bekapcsolják a jégkármérséklő rendszert, narancssárga riasztásnál újra várja az olvasókat a Szennai könyvtár. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már narancssárga riasztás esetén is működésbe lép az országos jégkármérséklő rendszer Somogyban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint a változtatásra a minisztérium kérésére került sor. A Hungaromet előrejelzése alapján a talajgenerátorokat akkor indítják el, ha 30% fölé emelkedik a jég kialakulásának valószínűsége. A rendszer ezüst jodidot juttat a légkörbe, amely kisebb jégszemek képződését segíti elő, ezzel csökkentve a jégeső okozta károk kockázatát. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, valamint a villamosított hálózat bővítése. Befejeződött a leltározás, ismét megnyitotta kapuit a Szenna községi könyvtár, írja a Vármegyei Lap. A könyvtár a leltár lezárása után újra fogadja az olvasókat, de megváltozott nyitvatartási renddel. Ezentúl keddenként délután, szerdánként pedig délelőtt tart nyitva. A könyvtár arra kéri az olvasókat, hogy látogatás előtt vegyék figyelembe az új nyitvatartási időpontokat. Ma este érkeznek a felső oktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: A felvi.hu-n közlik az összes szak ponthatárát, de a végleges pontszámokat az elfelvételiben is meg lehet majd nézni. A rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. Észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, a nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet napközben a térségben 23 és 29 fok között alakul. Holnap a napsütés mellett gomoly felhőképződésből elsősorban hazánk keleti felén alakulhat ki néhol zápor, zivatar, viszont erős marad a szél. A hőmérséklet hasonlóan a maihoz holnap is 29 fok körül tetőzik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy országi

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánom mindenkinek 9 óra után 10 perc, ennyi, ilyen borongós az. Gyerekek, mi a fene van ezzel a júliussal?
2: Alvos, lefekvős, de... ablaknyitós.
1: Egy hónapot vesztettünk egyébként, csak mondom. De higgyétek el, én figyelem, nagy időjárás figyelő vagyok.
2: Az vagy.
1: Hétete szeles, hüvös, 22, és jövő héten beköszönt az augusztus, és onnan brutál melegedés indult.
3: Előtte kiégett minden.
1: Igen, a június az rendben volt, de azért most már lassan két hete ilyen idő van. Ezt meg is támogatjuk akkor, mert ez így betudható annak.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Üdvözlet a horvát tengerpartról, szállás partment, de még ez sem változtat azon, hogy veletek indul a napon, már küldte nekünk. Milyen durva, nem elmenek nyaralni, és a tengerparton.
3: Nekünk meg folyik a szánkból a mocsok.
1: De tényleg ez történik.
3: Konkrétan.
1: Abszolút, igen. Nincs már baleset a pesti alsó rakparton. Ezt Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. És semmi, csak... mi van most?
5: Szújó.
1: Igen, bocsánat. Szújó Zoli, te igen, csak...
3: Kaptál egy üzenetet?
1: Igen, kapom az üzenetek. Hogy hívjuk a Szújót. Kaptam egy üzenetet, hogy hívjatok már, ezt írta Zoli.
2: Jó, akkor hívjuk.
1: 8-án milyen idő lesz? Egyébként gyerekek, azt néztem, hogy lassan felbukkan az időjárás piktogramon a 8-a. Mert annyira előre van az iPhone, hogy lassan meglátjuk, hogy ott mi van.
3: Bizony, szerintem én nem mondom,
2: hogy vége
3: idő
2: a nyárnak.
1: Nincs még
2: de
1: vége.
2: De az otibuli az.
1: Nincs még vége.
3: Szerintem perzselő forró nap lesz.
1: Remélem.
3: Ami utána...
2: Hát nem, hogy lassan vég, vagy fölbukkant Budapest, 8-a, 28 fok, este 21,
3: tökéletes
2: zápor.
3: Idő.
1: Jaj, ne.
2: Napközben.
3: De a zápor az nem baj, mert ha nagyon meleg por, a szigeten a zápor jót tesz. A szigeten jó a zápor.
1: Nem láthatja még, csak kiket tölte.
2: Az látja. Az látja, haver.
3: Nem lesz baj, Balázs, higgyél
2: nem
3: már
2: lesz.
3: Magadban.
2: Hát legalább megy a mörcs.
1: Bocsánat,
2: mörcs.
1: Beszarok, azt akartam mondani, hogy beraktak egy esős piktogramot a rohadt időképre, sehol előtte, érted? Góbi sivatag, szafar, és 8-ra beraktak egy esős piktogramot. Hát rohadjak meg, ha tudják, hogy ők 8-án ott zápor lesz, érted? Miért kell a népet ijeszgetni?
3: Mondom neked, hogy a szigeten jó, ha esik az eső, ezt szereti a sziget.
1: Na jó, hát ezen csak a Zoli segített. Zoli, mondj erre valamit, haló, jó reggel!
6: Jó reggelt mindenkinek, az eső az két dolognak tesz jót, a szigetnek és egy Forma 1-es futamnak.
1: Hello! Köszönés! Hát milyen tempó, milyen ritmus! Hello Zoli, jó reggelt!
6: Jó reggelt! Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk, bármikor megnyomjuk azt a zöld gombot.
2: Na várjál, mielőtt elkezded mondani, ugye az előző fél órában egy ilyen felvetéses rovatunk volt, hogy A és B között lehet választani. Küldtek egyet neked is.
6: Imádom,
2: A vála, vagy az A lehetőség soha többet semmilyen Forma 1-es eseményt nem látogathatsz, nem nézhetsz tévében. És nem jó, ott vagy az összesen a VIP-ban, de tök meztelenül.
1: Na? Jó a dilemma. Jó a dilemma. A dilemma lényeg, akkor... hogy nehezen legyen eldönthető, de mégis
6: hát
1: azért meggondolkoztasson mind a két.
6: És olyan. Akkor elkezded azt végig gondolni, hogy jó, akkor nem 30 fekvőt nyomok reggelente, hanem rámegyek a 40-50-re, hogy hát ha segíteni egy kicsit, de azt mondom, hogy azért messzelenül nem feltétlenül vállalnám a jelenlétet, de azért nyilván ez nagyon érdekes.
1: Jó játék. Jó, ezt játszottuk fél 9 és 9 között. Már nagyon komoly magasságba jutottunk, hogy ki mit választanak.
6: Hát ez filozófia, meg pszichológia, tehát itt azért önismeretről is szó van, meg elengedésről, meg minden, tehát azért ez egy sokkal komolyabb annál.
3: Csak a mélyeséget kell engedni, az nem önlegedés.
6: Pontosan így van, az a igazából, az a legnehezebb. Szevasztok, jó reggel.
1: Csáó, örülünk, Zoli, hogy itt vagy. Na mesélj nekünk, figyelj, mi hátradőlünk, és 29-kor újra megszólalunk.
6: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában, ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpaloták, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínre, ezek már állnak, és ez most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirelli-s kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok, gyerekek, Azért óriási dolog. Minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan idejönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
1: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire
6: hát,
1: régi,
6: figyelj,
1: mint mi, nem?
6: Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futammal, 41. Magyar Nagydíj. Tehát
1: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött benne, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
6: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek, ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
1: Igen.
6: Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
1: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűbb volt az a 86.
6: Az a 80. Most csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
1: Ilyenkor már pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
6: Még nem, nem. Ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
2: De neki mit ne. Kell?
3: Gyönyörű. De ne. Nem Bella volt amúgy,
2: hogy ezt a fiú, akkor legyen Béla.
1: Béla lett a fia, tényleg?
6: Nézzed el, Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermekét
1: ez
6: Bélának. Ez milyen sztori,
1: nem? Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszene neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, hogy Béla.
6: Ja, Béla.
1: Megtetszett ez a Béla, és az ott a Bélaről hívják a fiát.
6: És akkor volt még még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vízla kutyája volt, és itt a Magyar Nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vízláját, a magyar vízláját. Oh.
2: Ilyen rohadékok vagy.
1: És ez a Mailander még mindig vezet, mert ez ő
6: ne is mondt,
1: figyelj. Hogyan? Hát,
2: az 30 éve ott van a csáv.
1: Már ezt kirakták meg, visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
6: Nem, ő nyomja hosszú ideje, igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntem neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ezt mindannyian érezzük magunkon. Minden esetben azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Csak tartsatok egy pillanatra. Hey, Nézd, de mind a 75-be beraktam, képzelheted.
1: Azt a mindenség.
2: De nincsen neki. Egy embered, de tényleg neked kell végig
1: ott
2: hordani.
1: Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládot.
6: Nekem szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kedvesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobába már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami van, akkor engem hívnak.
3: Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
1: És maradt-e? Csokoládé, gömbölcsokoládé, tejcsokoládé?
6: Igen, egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Na,
1: van ezekkel?
6: Itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhome-ját, nagyon szép csillogó-villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
1: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most itt küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ezt utálják ők is, nem?
6: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő két évben folyamatosan visszatekerik majd majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét-felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezd el kigyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia meg kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a sztori a
1: formájban. Tehát beleszól a számítógép?
6: Úgy, hogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
1: De miért mi a policiuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés, bátraknak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
6: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmesztett, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktárnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillac-kel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
2: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
6: Két év múlva.
1: És akkor jön vissza a V8 is?
6: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére, szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni, ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára. Okay, mondtam, hogy Antonelli vezet?
1: Ki vezet? Antonelli vezet.
3: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
6: Ő a Mercedes-nél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén, egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, Anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem, és szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 utamból 6-ot már megnyert, legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, hogy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
2: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
1: Ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
6: Na, gonosz vagy, Valász, de most
2: hogy?
6: Egész jó.
2: Gyere mögé, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
6: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, második, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban, és én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrarinak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye a nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
1: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
6: Hát az mindig jót tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
1: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve, nem?
6: Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
1: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
6: hírek? Hát ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron
1: szoktak tárgyalni. Néha villanok azért.
6: Nagyon érzed.
3: Ki küldte?
2: Ki írta neki a kérdést?
6: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És itt ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat. Tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon. Tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jó. Jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyére, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Meilenberre hasonló.
1: Öreg ember, nagyon szeretjük.
6: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor elmozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltenni a saját magának.
1: Ez a sztori megvan, amit itt írnak, hogy valamelyik futamon, nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonelli törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
6: Figyelj, én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotója mindenképpen rajta.
1: az mi volt? Ezt láttad, és nem tudták elrángatni onnan.
6: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most meg megcsinálta a VB győztes, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
6: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira
1: kellemetlen.
6: Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
1: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy nem
2: flizni. Elengedtem el.
6: Megőrült.
1: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
6: figyelj,
1: még megnézni.
6: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
2: Balázs. Mindenen sírsz, Zoli.
6: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
1: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
6: Elhatárolom.
1: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
6: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tiszteletet, Djokó is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
1: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most két hétig nem vagyunk.
6: Igen, lesz egy kis pihenés.
1: Nyaraljál, pihenjél.
6: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
3: Zoli,
6: nagyon
3: üzenek
6: köszönöm,
3: neked a hallgatók. Annyit szeretnék mondani, hogy türtőztesd magad.
1: Nyitedd meg, van ez? Rá kell szóljatok rá Zolira, túl sok van.
6: Most konkrétan szakad az eső a Hungaroringen.
1: Jó az, jó az.
6: Igen, Zápor. Nagyon kell, ó, ne ügyeskedj. Alig győzöm megtartani a vizet az udvarban. Na, erről majd máskor beszélünk.
1: Vigyázz magadra. Köszönjük, csáv, köszönjük szépen.
6: Szevasztok, szép nyarat.
1: Csáv, hello, hello. Azt a minden sérek neki. Nagyon.
3: Szeretik a perecet, perecet.
1: Kemény gyerekek. Hát
3: ez nagyon sok energia volt.
1: Imádom. De nekünk meg könyv, mi megnyomod, és tolja. Egy-egy jó, jól ütem, jó tempójú kérdéssel, igazán meg, hogy fia, dől belőle az info. Szereti, érti, imádja. Igen, tehát egy egészen elképesztő. Ja. Na jól van, gyerekek.
2: Hírek! Hírek, azt jövünk vissza. Legjobb pillanatok, ilyenek. Naphallgatója.
1: Nézegettem az SMS-eimet. El kell most mennünk egy picit.
3: El kell menni. Mindjárt jönnek, el kell menni.
1: Így van, tűrtözteti magunkat. Jövünk mindjárt fél 10 van pontosan itt, vagy mindjárt a nap legjobb pillanatéval.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több somogyi útszakasz is megújul idén. Reumatológiai rezidenseket toboroz a kaposvári kórház. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcsban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Burkolatfelújítások és aszfaltozási munkák zajlanak, illetve kezdődnek több somogyi fő- és mellékúton. A Magyar Közút tájékoztatása szerint idén több mint 13 kilométernyi útszakasz újul meg teljes burkolatcserével a vármegyében. Emellett számos helyen végeznek lokális javításokat is. Már elkészült többek között a Juta-Somogysárda, Baté-Igal és a Babócsa-Nagyatád közötti utak egy-egy szakaszának felújítása. A közeljövőben a 7-es és a 65-ös főút somogyi szakaszain is dolgoznak. Majd. A munkálatok várhatóan az őszi időszakban kezdődnek. A Magyar Közút kiemelte, hogy a kátyúzási munkákat a vármegye teljes úthálózatán folyamatosan végzik. Reumatológiai rezidens állásra várja a jelentkezőket a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház, olvasható az intézmény közösségi oldalán. A kórház olyan fiatal orvosokat keres, akik a reumatológia területén szeretnének szakmai pályát építeni. A kórház tapasztalt szakorvosok mentorálását, modern diagnosztikai és terápiás hátteret, valamint szervezett rezidens képzést és továbbképzési lehetőségeket kínál. Az érdeklődők elektronikus úton jelentkezhetnek a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórháznál. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták. Az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NÉBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet a térségben napközben 23 és 29 fok között alakul. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd egyre többfelé képződhetnek gomoly felhők, melyekből előfordulhat zápor, zivatar. Élénk marad a szél, a hőmérséklet pedig 29 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lucifer-ivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggel. 3:10 lesz pontosan, 5 perc múlva. És hát ugye...
2: Milyen szántót választottam?
1: Feri hozott egy érdekes közmunkát. Nem is közmunkás pontosan, hanem jótékonyság, vagy mi ez? Ilyen, nem
2: tudom. Társadalmi célú meló.
1: Társadalmi
2: célú meló. Ha ingyen
1: van,
2: és ezzel építed ezt a gyönyörű országot.
1: Igen, elmondta, hogy milyen munkát, önkéntes, ez mutat eszembe, önkéntes munkát lehet vállalni nyáron. Azt hittük, hogy hűl, de tényleg van ilyen. Ez teljesen valós ez a sztori. Tehát ez elképesztő. És... újra dilemmák elé állítottuk magunkat, megpróbáltunk eldönteni nagy kérdéseket, hogy az A vagy a B opció közül mit választanánk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd, a Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
1: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni, erre nem mondhatok nemet, nem tudom, mi az lesz, be kell vállalnom.
2: Mondom, neked semmi más dolgod nincs.
1: Igen.
2: Mint a két hetes szabadságunk alatt.
1: Na, szemetet szedek.
2: Nem.
1: Csíkeket takarítok.
2: Nem.
1: Vasútállomásokat tisztítok meg.
2: Nem. Tóparton vagy, ez fontos. Tehát ez, szerintem ez kell hozzá. Akármilyen tópart.
1: Kacsákat figyelek.
2: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
1: Ne. Nincs ez, nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
2: De?
1: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
2: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én
1: miért
2: se tudtam.
1: Számoljuk őket akkor már, érted?
2: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahányféle szúnyogfaj él Magyarországon. Én ezt se tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja. Ugye,
1: igris, meg az afrikai, meg a mit tudom, mi van egy csomó fajta.
2: Sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
1: Nincs. Álmodom.
3: De ez a rackának a szervező csapat is jelent ezt?
2: Ugye?
1: Ők a rackások.
2: Mindig
1: a rackások.
3: Felismerem őket.
1: De, tehát van egy applikációm.
2: Tehát letöltöd a MoskiTune alkalmazást, kiülsz a tópartra.
1: Nincs ilyen.
2: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyoghangokat.
1: De az, ami a fejem fölött van felhőformában, vagy ami a testem körül köröz, és az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
2: Nem tudom, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyoghangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi MoskiTuner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik. Hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni két héten keresztül. Monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
1: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is. Az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a MoskiTunet, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
2: bocsán,
1: nincs.
2: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
3: de ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
1: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecen üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd de... becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
2: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög?
1: Hát mi van, ha durcás? Mi van, német kapok el?
2: Igen, így áll, összefont kézzel a sarokban.
1: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be köcsög, én neked nem adok hangot, tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsékat, hát rohadjatok meg, hányan vagytok.
3: Hogy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyetem tudsz használni, tudod?
1: Igen.
3: Darázs.
1: Igen, hirtelen meglepő. A befogott szúnyogból darásra öngöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Pási Zsülike, ezt el kell költeni a pénzt.
3: Simán lehet.
1: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz nekem.
3: Azt mondja, azt ír egy hallgató.
2: A szolgáld a népedet.
3: Hogy megyek. A szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre.
1: Mennyit kell várni, kérdezi egy hallgató, míg megnyugodjon a fogság, vagy újra hangot adjon.
2: Remek kérdések,
1: nagyon
2: gyerekek,
1: sok jó kérdés van. Ezt írja valaki, tök igaza van. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecséttel agyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a Hunrennel. Az élő szúnyogban a borítókba. Köszönöm. Kész. Vége, vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni. Ez a vakáció, ez fent van a táblán, úgyhogy azonnal mindenki dobja rá mindent, és jöhet a vakáció, gyerekek. Itt már nincs helye komoly témáknak, meg már nem tudsz figyelni, ez olyan, amikor júniusban még érted, dolgozatot iratnak a gyerekkel.
2: Hova?
1: ne írassatok már velünk dolgozatot. Már nem tudunk dolgozatot írni.
3: Teljesen őszinte leszek, amikor ma reggel Balázs megjelent az ajtóba, egymásrészt már tudtuk, hogy ez lesz. Tehát, hogy ez már akkor meg volt.
1: Igen. Tessék, Zülis kirakta egy vakáció. Tehát arra gondolsz, hogy ezt már mi reggel kicsit elengedtük?
3: Ezt már a megszólás előtt.
2: Szerintem hétfőn.
3: Igen.
1: Jó, Anna is azért berakott.
3: De akkor ilyenkor, tiszta hülye vagy Balázs, ilyenkor hallgatókat kell megkérni, hogy kérdezzenek tőlünk. Hát nem mit kell küzdeni, hát őre ki kell kérdezni tőlünk.
1: Igen. Minden tüsszentésnél például egy pici kaki.
2: Jó, ezzel te leszel bajban, mert te vagy a sorozat tüsszentő.
1: Jó, csak mondom, annak kérdés, ezért Anna is ma keményben van. Tehát minden tüsszentésnél kijön egy pici kaki, jó? Uh-huh. Ez az egyik. Vagy minden fingásnál elájulsz. Adom. Jó arányérzékkel jött a kérdés. Tessék, melyiket választod? Így kell élned egy életet. Nem könnyű. És ez a nem könnyű. Ez jól van elkapva, ezt tetszik. Tessék.
2: Meg megint ájulás.
1: Tessék.
3: Az, hogy...
1: Ezt az a kerej már föl a földre.
3: Nem, az a legdurább az egész, hogy nem tudom.

0: Feri, elájulsz inkább. De ülsz a motoron, tűzhetesz, elájulsz.
1: Hát akkor nem. Ha fingasz, akkor rájulsz el. Ott meg mi? Hát
2: nem, nem is érti. Ne áruljatok, bocsánat. Nem a V betű került föl neki, hanem a D betű, mint demencia, meg mint érted, mint leépülés.
0: Bocsánat, összekevertem. Nem. Szóval, vagy akkor is nem az van, hogyha fingasz.
2: Nem! Minden tűzszentésnél egy kicsit megakilsz, vagy ha fingasz, elájulsz.
0: Jó, de na jó, akkor oké, rendben van, de a tűzszentés kis tudom tartani. A tűzszentés hogy ne tudnám? Én tűzszentem, hogy ne tudnád, csak bekönnyezel.
2: Hát nyomod az orrod, én például nyomom az orrom, nem tűzszentek.
0: Én itt össze szoktam fogni felül, és akkor nem.
2: Igen, igen. Oké.
0: Okay. Na hát az megy, viszont ugye, hát ugye a...
1: De a pukinál annyi időd mindig, hogy megállj.
2: Oké, okay, kaptok újat.
0: Hát én hallottam már Balázs pingani, nem volt idő semmire.
2: És én zsájultam utána, és még nem volt ment a játék, annyi... és én már kétszer elájultam.
0: Hát most is így van, csak nem ő álljul el, hanem aki ott van.
2: Igen, tessék. Örökre elnémulsz.
0: Igen.
2: Figyeld, örökre elnémulsz, soha többet nem tudsz megszólalni, semmit. Vagy minden gondolatodat hangosan ki kell mondani, mindent. Akiről, amit gondolsz, ránézel, mondod, csaj, nő, rólad, rólam, kolléga, minden azonnal, akiről nem tudsz csöndbe lenni.
0: Ugye ez az életem, tehát így...
2: Nem! De azért nem mondunk ki mindent, azért egy kicsit eltoljuk, csöndben vagyunk, elharapjuk, elhallgatjuk, mindenki jön. Ami a gondolatot kijön, benzinkúton, kocsiban, munkahelyen.
0: Felvilágoznak a jegyaladások. Rengeteg előadásom lehet.
2: Az anyádnak, a szüleidnek, a barátaidnak, a férjednek, a gyerekednek, a dühöd. Tehát mindent kimondasz. Vagy nem beszél soha többet.
0: De most az nagy zen lehet, ha nem beszél soha többet, nem? Mondjuk nem teszi út a rádiós karrierednek.
1: Hát ott a vége.
0: Igen, hát igen. Szóval, na, de engem egy is nagyon zavarna, őszintén. Egy is, nekem mindenki.
1: A írásba kommunikálnál?
2: Ez egy is egy jó dilemma. Az örökre elnémulás, azt nem tudnánk választani, azért az kemény szerintem.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
2: Na, itt vagyunk, és
1: búcsúzunk. Búcsúzunk, és el... Ja.
2: És elmegyünk, így van. Még egy naphallgatóját hívunk, és utána elvonulunk egy kicsit, aztán...
1: De jók leszünk, ígérjük.
2: De jók leszünk, rendesek leszünk, és sokat pihenünk, töltődünk. Csináljátok ti is ezt.
0: Ezt tudjuk ajánlani.
1: Mi? Ezt fogjuk.
2: Már úgy értem, ja, hallgató. Rádiót eldobni, tévét eldobni, telefont eldobni, úgyhogy semmivel ne foglalkozzatok, csak mi pihenjetek, nyaraljatok. Hamar vége lesz ennek, itt ráfordulunk az augusztusra, és hamar vége van. Na várj, hívjuk a naphallgatóját még. Úgy hallom, csörög.
1: Éles látást.
2: Hogy hívnak?
4: Sziasztok, Sanyi vagyok.
2: Sanyi, hol hallgatsz minket, Sanyi?
4: Hát most jelenleg Németországból vagyok, kamionsofőrként.
2: Kamionsofőrként dolgozol. Ugye beszéltünk a naptejekről, meg a naptejek káros hatásáról is, Szász Mátét felhívtuk, hogy segítsen nekünk, hogy a gyereket öltöztessük föl, és úgy vigyük napra, ezt tanácsolta nekünk.
4: Igen.
2: Nálunk a gyerek szobafogságban van egész nyáron, nem is ég le, ezt írtad. Szeretjük ezt a hozzáállást. Ez a jó megoldás.
4: Hát ez a legjobb, hogy nem ég le.
2: Nem, ennyit be kell rakni. Májusban azt ki kell venni szeptemberben. Megmutatja, hogy mit nyertél, a gyerekek imádni fogják ezt a programot, figyelj!
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
2: Menő, nem? Tudtok menni?
4: Igen, olyan, örülünk neki nagyon.
2: Jól van, küldjük. Vigyázz magadra, ciao.
4: Rendben, köszi! Sziasztok!
1: Hello!
2: Hát gyerekek, akkor jó ez motorozás.
1: Köszönjük szépen.
2: Jó münchenezést.
0: Igen, megjövök, megyek utána mindenfele.
2: Jössz, mész, még fellépsz meg, nem tudom.
0: Nem lépek fel már most már, letelt a nyári szekvencia. Mi az a szó?
1: Szekvencia?
2: Szarvancia.
0: Nekem ennyi volt.
2: Ha utaztok, gondoljatok rám. Ha koktéloztok, gondoljatok rám. Ha tengerbe vagytok, gondoljatok rám. Ha külföldön vagytok, gondoljatok rám.
0: Elájulunk, gondoljuk
2: rám. Ki mit választott? Irodában ülök, meetingeken. Kis túlzásra.
1: Na, és akkor 8-án találkozunk.
2: 8-án meg találkozunk.
1: Azért meg ügyél jegyet, vagy valami.
2: Meglátom még addig, hogy viselkedtek.
0: Nem kaptuk meg még a linket, hogy hány száz embert vihetünk be.
2: Hát, csak
1: azt szerintem véges.
2: Óvatosan azért azokkal a linkekkel. Küldök mindent, 9-én ott lesz reggel az e-mail címeteken.
0: A jegyeltakarítás.hu.
1: De ha nem küldesz, akkor nem jövök haza előtte.
2: De gyere haza meg, valamit intézünk azért. Valamit intézünk, jó?
0: Nem lesz orcsú, csak ennyit mondok neked, Feri.
2: Igen, na puszi mindenkinek, nyaraljatok, pihenjetek. 8-án vagy a 8-ai utáni hétfőn többetekkel. Jó, puszi, sziasztok, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

Rádió 1 Jack Daniel Stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió Show sztárjai.

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Utazási csomagjából ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Litara már 7,5 misitől. Az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Sziasztok, sportarcok!
12: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidőruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
14: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
13: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Mosgón a kakas a király.
17: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
18: Figyelem, Kaposvár! Ne maradj le a Modino Home óriási akciójáról. Most minden bemutató termék a napi 30-40% kedvezménnyel vihető el. Látogass el a Modino Home bemutató termébe Kaposváron a Kaposrét sor 1 alatt. Siess, mert ekkora kedvezmények csak a készlet erejéig érhetők el.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
19: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: neveken, de kapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánságműsor. Este 7-kor indulunk.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
3: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a rádió egy segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán. Mert hogy augusztus 19-től 22-ig Strandfesztivál Zamárdiban a rádió egyel lesz stage-ünk, ráadásul vadonatúj megújult dizájnnal fellép az összes lemezlovasunk, és én páros napi jegyet adok a 10. telefonálónak. A forrodrótunk 20-as 311-111, hajrá, hajrá rádió egyesek, sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: legyen csak igazi mai sláger megy. A biznisz a következő. Egész nap figyeljük a műsort, mert akármikor, bármikor szólhatok, hogy hívni kell telefonálni, és akkor a tizedik telefonáló mindig páros belépőjegyet nyer a Strandfesztiválra, jó? Így volt ez egyébként nemrég, úgyhogy lássuk, kinek a hívását kapom most fel. Halló?
1: Szia, Vivien vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Vivi, szia! Honnan csörögtél?
1: A Tatabánya mellől, környéről.
0: Munkából?
1: Hát, benzinkúton dolgozom.
0: Sokan vannak?
1: Most nincs senki, úgyhogy nagyon gyorsak legyünk, remélem, hogy...
0: gyorsak legyünk, mert nem sokára érkezik a tömeg.
1: Igen, reméljük, nem.
0: Figyelj, én azt mondom, hogy elrabolnálak téged fesztiválozni.
1: Nem mondod.
0: De mert tizediként elértél!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: Na gyere akkor! Tiéd a jegy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon örülök, úristen, köszönöm szépen, el sem hiszem. Örülni fog a férjem.
0: És annyit elárulok, hogy a következő órában is lesz játék, úgyhogy hamarosan valakinek ismét lesz esélye bejutni a Strandfesztiválra.

0: slágermegy.
1: Sziasztok, Rádió 1-esek! Érezzétek jól magatokat idén nyáron! Rádió 1, csak igazi mai slágermegy!

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és csak egy nagyon pici szünet jön, aztán indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük pedig ebben az órában is strandfesztivál játék lesz, szólni fogok, ha telefonálni kell. Mindeközben hidegfrontos, sokfelé felhős az idő, kevés helyen napos. Holnap már jobb lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazó.

0: Igaz mai sláger megy, a Switch Disco, Rehab és Sam Feld érkezik egy közös dance feldolgozással. Aki szereti Amy McDonald-tól a This is the Life-ot, az szereti ezt a dalt is. És ez nem egy egyszerű remix, egy teljesen új hangzás, új dal született belőle. Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten a kampuszon találkozhatnak a fesztivál rajongók a Rádió Egyen. A tegnapi őrületet a stage-ünknél ma este 8-kor megismételjük. Olyan DJ-kkel, mint Joel Junior, Pulmax, a Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Metzger Vicky, Pure Beat és Christopher. Ez a nyár végig buli a Rádió Egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Szia, drágaságú, Enikő vagyok. Várandó hallgatótok, szeretnénk a játékra jelentkezni.
0: Szia, drága Enikő, mikor indítottam játékot?
1: Hát, most fogod.
0: Jaj, de jó vagy! Most fogom?
1: Hát, nem. Na, akkor én vagyok a tizedik, és akkor Rádió 1... Csak igazi mai sláger megy, én vagyok a tizedik, remélem.
0: Na várjál, tehát eldöntötted, hogy most fogom indítani a játékot. Kvázi
1: igen,
0: úgy döntöttél, hogy
1: elindítottad,
0: és eldöntötted azt is, hogy te lettél a tizedik.
1: Szeretnék az lenni, ha sikerülne. Szeretnék én lenni a tizedik, igen.
0: Hát de nem lettél az, mert nem indítottam játékot.
1: Ajjaj.
0: Mondjuk akkor, jövőben, a jövőben jól látsz.
1: Na látod, na próbálkozom, akkor mikor indítod, nagyon figyel.
0: Hát akkor mindenképpen telefonálj, ugyanígy.
1: Na. Oké, nagyon fogok igyekezni, és imádlak titeket, jó?
0: Csókoltatlak.
1: Igyekezni fogok. Én is, Pulti, szia, hello, én is, szia.
0: Mondom, Enikő nagyon jól lát a jövőbe, mert hogy a játékot valóban most indítom, hölgyeim és uraim, Strandfesztivál páros napi egyetét tizedikként kell hívni, de nem a hallgatók döntik el, hogy ki a tizedik. A szerencse, egymás után elkezdem kapkodni a hívásokat, gyerünk a forró drót 20-as 311.

0: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. A forradalom 20-as 311-111 játékot indítottam az előbb. Halló?
1: Halló, Feri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Feri, honnan csörögtél be hozzám?
1: Szeged.
0: Jó nagy táv az a Szeged-Zamárdi.
1: Na, ne hülyéskedj, 200 kilométer.
0: Megoldjuk?
1: Megoldjuk.
0: Muszáj leszel megoldani, mert tizedik
1: lettél!
0: Na, mi a Rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy, csak is igazi mai sláger megy.
0: Csak is?
1: Rádió egy. Nem jól mondtam, Ati?
0: Nem.
1: Rádió egy, csak is igazi mai sláger megy.
0: Igen, hát akkor meghallgatjuk, hogy hogy kell ezt mondani. Rádió egy, tessék.
2: Szia, játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Szia. Hogy kell ezt a szlogent mondani, barátom?
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát így szól, és te nyertél!
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Hogy hívnak téged?
1: Imre vagyok.
0: Imi, hát hogyha előtted Feri nem rontja el, igen, akkor nem nyersz. De te nyertél most!
1: Nagyon jó, szuper lesz, elmegyünk.
0: Úgy, á, egy bögrét nyertél.
1: Köszönöm szépen!
0: Dehogy is, hülyeskedek, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Ez a tiéd!
1: Na de akkor tegyétek bele egy bögrébe most már.
0: Most már muszáj leszek.
1: Most már muszáj lesz. Köszönöm szépen, szuper!
0: És igen, az nem fog a Rádió egyel bulizni, aki nem tudja a szlogenünket. A Vadi Új Rádió egy stage a Strandfesztiválon várja majd a hallgatókat, úgyhogy a délután folyamán lesz még játék itt a Rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-23

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
13: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
14: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
15: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra is nagy különbségek vannak a somogyi ingatlanárak között. A legdrágább lakások a Balaton partján és Kaposváron találhatók, míg Marcali és Nagyatád kedvezőbb árakat kínál a vásárlóknak. A szakemberek szerint a Vármegye ingatlanpiaca továbbra is széles választékot kínál a különböző igényekhez. Somogyban már narancssárga riasztás esetén is működésbe lép az országos jégkármérséklő rendszer. A talajgenerátorokat akkor indítják el, ha a jég kialakulásának esélye meghaladja a 30%-ot. A rendszer célja a jégeső okozta károk csökkentése. A leltározás befejezése után ismét várja az olvasókat a Szennai Könyvtár. Az intézmény megváltozott nyitvatartással működik, kedden délután, szerdán pedig délelőtt fogadja a látogatókat. A könyvtár arra kéri az olvasókat, hogy érkezés előtt tájékozódjanak az új nyitvatartásról. A térségben marad a kellemes nyári idő, a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben! csak igazi, mai slágerme.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, szép csütörtök délutánt kívánok, ez már a Déli Mix, én pedig Kóródi Petra vagyok. Na csapjunk is bele szó szerint a lecsóba, érkezik ugyanis a következő percekben Szentfeld, aki gondolt egy nagyot és hozzányúlt egy korábbi igazi mai slágerhez, amely mind a mai napig ikonikus sláger egyébként. A Coldplay Klux című daláról beszélek, amelyben a vokális részét a tehetséges énekesnő Rosalina felelős. Heart Like Mine, ezt a címet adták Edalnak. Nagyon jó lett, már is indul!

ez a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez meg a Daily Mix, Hello Kaposvár, szép délutánt kívánok mindenkinek. Nézzük már is a folytatás időjárását. A leülés pillanatait éljük, de szó szerint ez csak pillanat lesz, ugyanis az előrejelzések alapján a hétvégére visszatér a jó idő, de a mai délutánnál maradva 24 fok körül alakul a csúcs, és estére csapadékot mondanak meg 17-20 fokot. Hi, Peton, Norma, Jim Martin és Ari PPFR jönnek az Out of My Head-del.

Itt a 99.9 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello, Kaposvár útinfok jönnek a Daily Mixben. Mezőcsokonya és Somogysárd között útkarbantartási munkálatok miatt van útszűkület a jelentés szerint. Aztán a régi 67-es nyomvonalán kaszálás van, amely körülbelül ezekben az órákban ér véget, de még lehet számítani némi korlátozásra. Jó utat és balesetmentes haladást kívánok mindenkinek. Exen Céra és Misha Miller dala mellé. Itt van már is a Don't Leave.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nem sima slágerek.
2: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
2: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is láger megy. 99.9

Itt a 99.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, ezt a 60 percet is együtt töltjük itt Kúródi Petra. Na nézzük már is, hogy mi várható pénteken itt a városban. Napsütéssel telik majd a hét utolsó munkanapja, 24-26 fokos csúcs, ezt mondják, meg azt, hogy csapadékmentes napos száraz időben lehet részünk, egy kicsi széllel a délutáni órákban. Ed Sheeran és a Camera, ez jön már is a folytatásban, Siri remixében a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

break my heart. Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek itt Kaposváron, jó munkát, meg suhanó munkaidőt a fedélzeten Kóródi Petra. Ez meg kérem szépen a balkáni pop, amelyet agyba főbe dicsérnek a világban. Adrian Sinan, azaz Accent érkezik, a román DJ és producer, egy magyar csodával, ő nem más, mint Tóth Abigail, a közös sikerdaluk pedig már is szól. Itt van a Sugar Daddy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúcs szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Itt a 99.9 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Kaposvár, szép délutánt kívánok mindenkinek. Na nézzük már is az utakon a helyzetet. Útkarbantartási munkálatok vannak a 67-es régi nyomvonalán, egészen pontosan Kaposvüred és Somogyaszaló között kaszálás. Mezőcsokonya és Somogysárd között, inkább Mezőcsokonya belterületét érintően, Árokpatka és Szegély rendezés van, útszűkület szintén. Jó utat kívánok mindenkinek, Kájgó és a Van Republic mellé. Ez a Chasing Paradise.

0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Miért szeretek a Megapapírban vásárolni? Mert annyi, de annyi sok szép dolog közül tudunk választani. Amíg anya válogat, addig rajzolhatok a gyerek sarokban. Mindig kedvesek az eladó nénik, és szívesen segítenek. Mindent megtalálunk itt, és még a kutyusunk is velünk jött. Toll, ceruza, Megapapír, Megapapír. Kaposvár, Raktár utca 2.
5: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a 99.9 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Köszöntök mindenkit itt Kaposváron és a környékén. Szép délutánt kívánok, jó munkát, ahhoz meg kitartást, meg suhanó munkaidőt. A stúdióban Kóródi Petra és kikapcsolódási lehetőségekkel jövök már is a folytatásban. Először egy kiállítás. A betonszobrászati triennálé egészen augusztus 19-éig megtekinthető itt Kaposváron a Vaszari Képtárban. Jó szórakozást kívánok, természetesen a képtár nyitvatartási idejében várják a látogatókat a betonszobrászati triennálé alkotásai. Aztán nézzük, hogy mi minden van és lesz még itt Kaposváron. Ezen a hétvégén egészen pontosan szombaton, július 25-én az országos kovács találkozóval várják az érdeklődőket Vésén. Ez már a 23. országos kovács találkozó, amelynek keretein belül kovács verseny is lesz, de bemutatkoznak a hagyományőrző tűzoltók, lesz tűzoltó családi piknik is, meg hát természetesen elmaradhatatlan a gyermekprogram a helyszínen, és hát a délutáni órákban pedig a színpadi programok sorában találunk koncertet, fellépést, nótás programot, minden, ami a mi jó szórakozáshoz kell. Erdélyi Csilla például Cserháti emlékműsorral érkezik a helyszínre. Meg lehet tekinteni majd a Korhűen berendezett faluházat, lesz kisállatsimogató, kézműves foglalkozás, illetve helyben kovácsolás is, valamint a Kovács Múzeumot is meg lehet tekinteni. És a kovács találkozón a délutáni órákban lesz egy nagyon érdekes dolog, még a fiatal párok összekovácsolása, úgyhogy nekem nem is maradt más hátra, mint az, hogy jó szórakozást kívánjak mindenkinek hozzám. Aztán a Margit Kerti Muzsika programsorozat is várja itt Kaposváron, a Margit Kertben az érdeklődőket júli 22 és 26 között 24. alkalommal rendezik meg ezt az elsősorban zenei programot az esti órákban jó kis koncertekkel. Jó szórakozást kívánok hozzá mindenki számára. A folytatás Bibi Rexájét nálunk a Rádió egy Kaposváron, érkezik már is az I Got You, szép csütörtök délutánt kívánok mellé mindenkinek.

Itt a 99.9 Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Búcsúzom Kaposvár, további szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, és hát jó rádiózást, jó szórakozást, jó zenehallgatást, ugyanis érkeznek szépen sorban az igazi mai slágerek a csütörtök délután folytatásában is. A közvetlen folytatás egyébként a búcsúdalomé, Jason Derulo szállítja, ez már is a Take You Dancing, az elmúlt órákban pedig Kóródi Petrát hallották, jövök majd holnap délre ismét, addig is csoda csütörtöket mindenkinek, a viszonthallásra!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
2: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sziasztok, szuper jó nyarat kívánok minden Rádió 1-esnek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két ember van, a gazdák és a mezőgazdaságban dolgozók, akik várják az esőt, és a nyaralók, akik napoznának, kirándulgatnának, hát senki nem kapja meg azt, amit nagyon szeretne, mert hogy csapadék az nagyon minimális lesz a következő napokban, a földnek nem elég. A strandolók pedig nem kapják meg a teljesen zavartalan napsütést, még a hétvégén sem. Sokszor lesznek felhők, főleg északon és keleten.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Taylor Swift-tel kapcsolatos információk professzora Kis Márti velem szemben a stúdióban. Márti, mit tudunk Taylor Swiftről?
1: Láttam most egy nagyon aranyos videót, Attila, és üdvözlöm a Rádió 1-eseket, hogy Taylor Swift olyan nagy szupersztár, hogy hát Shakirát ugye nem kell bemutatni senkinek, ő maga foci VB-k ikonja, ugyanúgy áll sorba a kisfiaival egy ilyen meet and greet eseményen, tudod, ahol találkozhatsz a sztárokkal, mint egy halandó. Így kivárja a sorát, és aztán amikor sorra kerül, akkor ilyen nagyon, hát nem tudom, hajbókolva bemutatja a Taylor Swiftnek a kisfiait. Ez egy érdekes hír?
0: Igen, igen.
1: Jobban, könnyebben fogsz aludni ma?
0: Igen. Ki az a rádiós műsorvezető, aki miatt te is sorban állnál egy autogram ügyében?
1: Hát a Györke Attila.
0: Jaj, hát,
1: de azt mondják, hogy ő elérhetetlen, úgyhogy. De tudod, a bakancslista, ez attól bakancslista.
0: Szerzek neki tőle.
1: Hát nagyon távolságtartó.
0: Drága rádióegyesek, itt a bizonyíték, Márti tényleg perfekt Taylor Swiftből, úgyhogy csak neked, csak most az információk után. The Fate of Ophelia.
1: Hát ez igazán kedves tőled.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. És akkor most, hölgyeim és uraim, három DJ producer produkció érkezik teljesen eltérő világból. Swish Disco, az Egyesült Királyság egyik legsikeresebb mashup duója, Rehab, a fesztiválos EDM egyik legismertebb neve, Sam Feld pedig a naplementés Tropical House hangzás mestere, a Sleep Tonight tőlük az idei fesztiválok egyik kedvelt zenéje.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Swish Disco, and you're listening

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Öttől Juhász Gerivel és Pure Beat-tel Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Addig együtt dolgozunk. Üdv mindenkinek, én Györki Attila vagyok, és ezzel indítom az újabb zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgyis te...
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: sem mutatja, hogy megint egy héttel elhalasztják a Balaton átúszást. Az új időpont jövő hét szombat, augusztus 1-e, ha időjárás kapitány is úgy gondolja. Jelen pillanatban a vízhőmérséklet 22 fok környékén van, emiatt döntöttek a szervezők a halasztás mellett, de a jövő heti kánikula miatt melegedésnek indulhat a Balaton. Úgyhogy bizakodóak vagyunk. Már holnap egyébként naposabb idő lesz, mint ma. Napos gomoly felhős, észak-keleten lesz a több felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az újabb fesztivál, ami tele lesz vidám, boldog Rádió 1 hallgatóval, Strandfesztivál augusztusban. És én most bejuttatom azt, aki felhív tizedikként. Indul a játék, a Forrodrot 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytató!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük páros napi jegyet lehet nyerni a Strandfesztiválra. Vadi új Rádió 1 stage-el érkezünk oda, és az összes lemezlovasunkkal. Sok-sok hallgatót szeretnénk ott látni, bulizni. Ki jön most? Halló?
1: Szia, Szandi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szandi, mit csinálsz éppen?
1: Veszek. Készülődünk a nyaralásra, úgyhogy boltba voltam, rohangálós napom van.
0: Nyaralás lesz?
1: Így van.
0: Hova mentek majd?
1: Egyiptomba.
0: Mobilnettel, ott is szuper jól szól a Rádió 1. Csak mondom, mikor mentek?
1: Jövő héten.
0: Hát akkor visszaértek még, amikor a Strandfesztivál lesz, nem?
1: Vissza.
0: Hát csak azért, mert jó hírrel szolgálhatok. 10-ként hívtál fel!
1: Azaz, de így kell ezt csinálni. Király.
0: Na mutasd meg, hogy kell csinálni, hogy kell mondani a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Jaj, de ügyes vagy! És óriási mázlista.
1: Biztam benne.
0: Fullasan lebarnulva.
1: Így van, remélem.
0: Várunk majd valakivel a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-nél.
1: Köszönöm szépen, ott leszünk.
0: És nyugi, intézzük a többieknek is a páros napi jegyet, úgyhogy lesz ma még játék Juhász Gerinél is a Kívánság műsorban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy óra múlva, 5-től beindul a partigép. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül mixel majd Juhász Geri mellett Pure Beat, de együtt rádiózunk addig is, ugye? Én Györki Attila vagyok, és mindjárt kezdek Hypatonnal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trump

arcok mögött minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior,

0: 22. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 655 forint, a magyar max szegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt.
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
12: Ez egy jó mondat.
11: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehet.
12: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
11: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
13: Mihez van kedved?
11: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
13: mondja
11: enni.
13: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
12: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
11: Hát nem vagyok egy nagy főző.
12: Ez igaz.
11: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
13: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
11: Az igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több somogyi útszakasz is megújul idén. Idén több mint 13 kilométernyi útszakasz újul meg Somogy vármegyében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint több felújítás már el is készült, ősszel pedig a 7-es és a 65-ös főút egyes szakaszain is megkezdődnek a munkálatok. A kátyúzás a vármegye teljes úthálózatán folyamatos. Újra a hőlégbalonok szállnak Kaposvár fölé. Július 29-e és augusztus 2-a között ismét megrendezik a Ripőrónai hőlégballon kupát Kaposvár. A hőlégballonok jövő héten, csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap hajnalban pedig utoljára emelkednek a magasba. A rendezvényt idén harmadik alkalommal szervezik meg. Reumatológiai rezidensek jelentkezését várja a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház. Az intézmény mentorálást, korszerű szakmai hátteret és továbbképzési lehetőségeket kínál a fiatal orvosoknak. A jelentkezéseket elektronikus úton várják.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Stílusváltás, olasz DJ producer jön Alex Kenji, akiről azt tudni, hogy sokszor hetekig finomít egyetlen basszus vagy dob témát. Szerinte a house zenében nem a sok hangszer a lényeg, hanem a tökéletes hangzás. Hölgy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió 1, 16 óra 17 perc, közlekedési infókat kaptam. Edmond írja, sokan vannak az M0-áson, lassú ezért a haladás az M1-es felé, Pécelnél is, Maglódnál is. Taki pedig azt írja, hogy lassú az M1-es is, a főváros felé haladva az M0-ás csomópont környékén. Én egyébként tudom, hogy miért, ott korábban baleset volt, de már szépen lassan megszűnőben van a torlódás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! És ha már így együtt vezetünk, tegyük ezt jó hangulatban. Autós barátainak

0: Rádió egy olyan csak igazi mai sláger megy. Nem sokára 5-től a Live Mixben 2 órán keresztül mixel. Az a Pure Beats, akivel a kampuszon is bulizhatnak a fesztiválozók Debrecenben. Sorolom a line-upunkat. A Rádió egy stage-en este 8-tól Joer Junior, Pulmax, Loving Arms, Regan Lily, a Stadium X, Metzger Vicky, Pure Beat és Christopher. Minden részlet információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, ahol a tegnapunkról képeket és videókat is találni. Most információk a folytatásban, és mindjárt visszatérek Ray Daltonnal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: lettünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ez itt az Aranyka Show.
7: Halló, Aranyka?
6: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
7: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
8: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
9: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1-en bő negyed óra múlva jön a Rádió 1 Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel. Közlekedési információkat kaptam. TJ írta, hogy nem kicsi a sor, legalább 8 kilométeres az M5-ösön Szeged felé, Lajos Mizse és Kecskemét között. Budapesten baleset volt a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt, írta névtelenül valaki. Azt pedig nemrég tudtuk meg, ugye, hogy sokan vannak az M0-áson, lassú ezért a haladás az M1-es felé Pécelnél is, Maglódnál is. Az M1-es is lassú a főváros felé az M0-ás csomópont környékén. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen, 20-as 311-111 a forrodrót a Rádió 1-en. Na hát ezt most együtt fogjuk énekelni vezetés közben. Teddy Swims-el!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

teljes hazai élvonal. A Rádió Estégen, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullman.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
3: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
4: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárolást. Vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajaték.hu.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Maros, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
13: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
14: Mosgón a kakas a király.
15: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
17: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra is nagy különbségek vannak a somogyi ingatlanárak között. A legdrágább lakások a Balaton partján és Kaposváron találhatók, míg Marcali és Nagyatád kedvezőbb árakat kínál a vásárlóknak. A szakemberek szerint a vármegye ingatlanpiaca továbbra is széles választékot kínál a különböző igényekhez. Somogyban már narancssárga riasztás esetén is működésbe lép az országos jégkármérséklő rendszer. A talajgenerátorokat akkor indítják el, ha a jég kialakulásának esélye meghaladja a 30%-ot. A rendszer célja a jégeső okozta károk csökkentése. A leltározás befejezése után ismét várja az olvasókat a Szennai Könyvtár. Az intézmény megváltozott nyitvatartással működik, kedden délután, szerdán pedig délelőtt fogadja a látogatókat. A könyvtár arra kéri az olvasókat, hogy érkezés előtt tájékozódjanak az új nyitvatartásról. A térségben marad a kellemes nyári idő, a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
5: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől két teljes órán át mixelünk. Ma Pure Beat áll itt mellettem a lemezjátszók mögött. Szevasz Pure Beat!
6: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek.
5: SMS és Viber számunk 0623111111. A műsort tudjátok nézni is, szokás szerint élőbe megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Keveset fogunk beszélni, sokat fogunk zenélni, egy csomó friss dalt be fogunk nektek mutatni. Kezdjük el!
6: Hát mondanám, hogy egyből veszélyes vizekre vezünk. Lady Gaga, The Dance, ezzel kezdünk itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem ma a Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Pont egy éve ilyenkor égett le a Tomorrowland nagy színpada, a leégett rácsokra a szervezők rátettek egy óriási nagy fém pillangót. Martin Garrix akkoriban fejezte be ezt az iménti zenét, akkor még nem volt meg a címe, és azt a nagy pillangót látva döntött el, hogy ennek a dalnak a Butterflies, vagyis pillangók lesz a címe. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen történeteket. Így van, a dalok mögött. Szóval ennek a dalnak ezért lett Butterflies a címe. Közlekedési infók jönnek közben nagyon röviden. Baleset, kettő is van Budapesten, az egyik a Ferdinánd hídon történt a Lehel utca felé, a másik a Bemrak parton pár perce nem sokkal a Margit híd után, és 2 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-esen a Győrt elkerülő szakasz és az M19-es autóút csomópontjában a Budapest felé vezető oldalon. Fú, vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! A rossz hírek után, a rossz közlekedési infók után egy csomó jó zene.
1: Így van, tudjátok, egy előadó nem hiányozhat, itt vagyok a Live Vízben, méghozzá Michael Jackson, ezúttal a Wannabe Star Something, ami 1982-ben jelent meg, és most Kamara remixében hoztam nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, és egész nyáron két órán át mixelünk, ma Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött, és hát elindul ma is a Rádió 1 Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben, egészen pontosan 2 óra 23 perc és 7 másodperc múlva, de hát kiszámolja. Szóval tűpontosan este 8-tól a campuson ismét bulizhattok velünk, és hát Pure Beat ma este ott lesz.
1: Így van, 2-től 3-ig hozom majd a feszes ütemeket, és hát azt kell mondjam, hogy ez a fesztivál az, amit tényleg minden évben nagyon várok, nagyon jó közönség, nagyon jó a vibe, nagyon jó a hangtechnika, ez nekem kimondottan fontos. Szóval várok mindenkit majd a Rádió 1 Stage-hez, és 2-től pakolom a legkomolyabb ütemeket.
0: Hogy mi a line-up, a mai menete hát a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben a második napon július 23-án csütörtökön, azt megtalálják a hivatalos Facebook oldalunkon, lendülünk tovább.
1: Jön az a német Tuzsámó, akit volt már szerencsém Magyarországon DJ pultba váltani, és jön tőle az a gyöngyszem, amire mindig meg szoktuk beszélni a Gerivel, hogy egyszerűen ez a dal, nem tudom, hogy nem kapott nagyobb hype-ot, nagyobb hallgatottságot, mert egyszerűen ez a dal zseniális, ez egy picit húz a fesztivál zene felé, de itt a rádióban is tökéletesen megállja a helyét. Ez nem más, mint a Time of Our Lives című track, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Pure Beat. Pure Beat. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump.

0: klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
0: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől,
14: és ha bármilyen használt autó

0: is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Mondom, mi a szétunk, te lány, én meg fiú.
2: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pöröpöpöpö.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu.
5: Úgyis tett!
6: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű!
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus Vivobook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
11: Sziasztok, sportarcok!
12: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
13: Reklámot hallottak.
14: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
14: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
16: Ez mi? Egy jó mondat.
15: Jó felé. Mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
16: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
15: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
17: Mihez van kedved?
15: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
17: mondja
15: lenni.
17: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
16: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
15: Hát nem vagyok egy nagy főző.
16: Ez igaz.
15: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
17: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
16: Az
15: igen, igen, igen.
14: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több somogyi útszakasz is megújul idén. Idén több mint 13 kilométernyi útszakasz újul meg Somogy vármegyében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint több felújítás már el is készült, ősszel pedig a 7-es és a 65-ös főút egyes szakaszain is megkezdődnek a munkálatok. A kátyúzás a vármegye teljes úthálózatán folyamatos. Újra a hőlégbalonok szállnak Kaposvár fölé. Július 29-e és augusztus 2-a között ismét megrendezik a Ripőrónai hőlégballon kupát Kaposvár. A hőlégballonok jövő héten csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap hajnalban pedig utoljára emelkednek a magasba. A rendezvényt idén harmadik alkalommal szervezik meg. Reumatológiai rezidensek jelentkezését várja a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház. Az intézmény mentorálást, korszerű szakmai hátteret és továbbképzési lehetőségeket kínál a fiatal orvosoknak. A jelentkezéseket elektronikus úton várják.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, nincs vége a Rádió 1 Live Mixnek, ez lesz egész nyáron, átálltunk nyári időszámításra. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma egészen este 7-ig Pure Beat itt mellettem a lemezjátszóknál, szevasz Pure Beat.
2: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
1: És ne felejtjétek, a következő órában 7 és 8 között napi jegyeket nyerhettek majd a Strandfesztiválra, hiszen idén is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra, úgyhogy menjünk tovább.
2: Német minőségi house zenével kezdjük a második órát, érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
0: At the turntables now, Pure Beat.

0: két fontos közlekedési információ. Baleset Budapesten történt pár perce a 10. kerületben a Fehér úton a Gyógyszergyári utcánál, és erős a forgalom az M1-es és az M7-es autópálya közös Budapestről kivezető szakaszán, és tovább az elválástól az M7-esen az érdi szakaszon át egészen Martonvásárig, tisztára, mint a péntek lenne, pedig még csak csütörtök van, mindenkinek jó utat! Napjúrbét, mivel jössz most?
1: Mondhatnám, hogy egy igazi, megunhatatlan, klasszik Deep House dalt hoztam, amit szerintem nem kell bemutatni senkinek. Imani, Filatov és Karás, Don't Be So Shy, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: belőle még többet, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 5-től 7-ig mixelünk egész nyáron, mellettem Pure Beat, és csak mondom, hogy ebben a két órában azért elképesztő csemegék is felbukkannak, mint például az egyel ezelőtti dal Hugh Girltől és David Guettától a Shine, hát az valami elképesztő.
1: Azt a nyári vibe-ot, amit az hoz a zene, zseniális.
0: Hugh Girlnek egyébként szeptemberben lesz majd egy nappali bulia a fővárosban, ez pedig egyel utána ugye a Fearless és Bibi Rexa volt, valamint a New Religion. Pure Beat marad még jó fél órán át itt mellettem a stúdióban, tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, úgyhogy jön a következő Hydration Break, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben.
1: Így van, és Ed Sheeran fog majd érkezni méghozzá az Azizam D.O.D. remixben.
0: Úgyhogy maradjatok!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok. Ettől működik szerintetek a kapcsolat. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
5: Ez egy jó mondat.
4: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
5: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
4: Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
6: Mihez van kedved?
4: Ú, de jól esik ez. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
6: mondja
4: lenni.
6: A konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
5: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánunként miket varázsol az asztalra.
4: Hát nem vagyok egy nagy főző.
5: Ez igaz.
4: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez. Féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy eladom a motorom.
6: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
5: Az
4: igen, igen, igen.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Folytatódik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi

0: És a Moving to the Sun, ez egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ez egy magyar dal, amiről a világsztár Hugo lecsapott, vezeti a Beatportot, ami azt jelenti, hogy minden világsztár DJ játsza, minden nagy fesztivál szerte a világon ettől a daltól hangos jelenleg.
1: Abszolút, és emlékszem, mikor először itt beszélgettünk erről, hogy egyébként azt azért zárójelbe tegyük hozzá, hogy ez az első olyan dal, amiben ugye világsztár belenyúlt, és ugye IA is van így a dalban, van. Tehát hogy elképesztő, hogy hol tartunk most a zeneírásban, de a siker, fogadjuk el.
0: És apropó fesztiválok, ma este 8-kor ismét indul a Rádió 1 Stage, a Campus Fesztiválon Debrecenben. 18 fok lesz este 8 óra körül, ezt a korán érkező kedvéért mondom. Te mikor játszol majd? Ma este?
1: 2-kor kezdek.
0: Éjjel 2-kor nem fog esni, 13 fok lesz.
1: Az egyébként, ha nem esik az eső és nem fúj a szél, akkor azt gondolom, igen, hogy ez bulizása tökéletes.
0: Vigyetek azért pulcsit az mindenféleképpen, jó? Igen. Vagy hallgassátok anyukátokra, sársakkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Na, menjünk tovább.
1: Megyünk is tovább, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy erre az időszakra mondom azt, hogy David Guetta aranykora, mert ebben az időszakban szerintem David Guetta olyan slágereket írt, ami tényleg abszolút időtálló, ezeket a dalokat nem lehet megunni. 2009-ben készült ez a verzió, méghozzá Kid Cudival közösen, a Memories, és ezúttal Cat Dylan mixben hoztam nektek, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

hétig igazi mai slágerek Mixben.

0: Play feldolgozása, Heart Like Mine, Pure Beat, ezt hagytam a legvégére, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Valaki azt írja, nagyon tetszik, a retkes mindenit, mekkora ez a Move Into The Sun?
1: Szó szerint.
0: Ha szeretitek ezt a dalt, mi is nagyon szeretjük, 9 óra után a World Is My Radio Show-ban hallhatjátok majd újra. Alig egy óra is indul újra a Rádió 1 Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben, Pure Beat ma este játszik, úgyhogy nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked.
1: Köszönöm szépen, csapatunk ma ott egy nagyot hajnal kettőtől.
0: És gyorsan elmondom a line-upot, tehát, hogy ott kikkel találkozhatok ma. Joe Junior, Pulmax, Loving Arms, Regan Lily, Stadium Max, Metzger Victoria, Pure Beat és Christopher. Ez egy nagyon erős line-up.
1: Ez a vége meg lesz alapozva azért rendesen.
0: Bizonyám. Úgyhogy Pure Beat, nagyon köszi, hogy formapoltál egyet saját magadnak, és hogy játszottál nekünk egy tök jó 2 órás szettet. Mi akkor találkozunk jövő héten.
1: Így van, köszönöm szépen, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 Kívánság műsor kezdődik mindjárt Kamráddal. Sőt, lesznek játékok, 2 is, a Strandfesztiválra nyerhettek napi jegyeket, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Sziasztok, sportarcok!
12: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Építkezik vagy felújít? Akkor irány a Füredi Erdőmester Kft. Minőségi építőanyagok, kedvező árak és szakértő segítség egy helyen. Faanyag, szigetelés, tetőcserép, esőcsatorna. Nálunk mindent megtalál. Füredi Erdőmester Kft. Kaposváron, ahol az építkezés a jó döntéssel kezdődik.
14: Mosgón a kakas a király.
15: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK-26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték.
14: Részletek mosgó.hu.
16: Figyelem, Kaposvár! Ne maradj le a Modino Home óriási akciójáról. Most minden bemutató termék a napi 30-40% kedvezménnyel vihető el. Látogass el a Modino Home bemutató termébe Kaposváron a Kaposrét sor egy alatt. Siess, mert ekkora kedvezmények csak a készlet erejéig érhetők el.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Továbbra is nagy különbségek vannak a somogyi ingatlanárak között. A legdrágább lakások a Balaton partján és Kaposváron találhatók, míg Marcali és Nagyatád kedvezőbb árakat kínál a vásárlóknak. A szakemberek szerint a vármegye ingatlanpiaca továbbra is széles választékot kínál a különböző igényekhez. Somogyban már narancssárga riasztás esetén is működésbe lép az országos jégkármérséklőrendszer. A talajgenerátorokat akkor indítják el, ha a jég kialakulásának esélye meghaladja a 30%-ot. A rendszer célja a jégeső okozta károk csökkentése. A leltározás befejezése után ismét várja az olvasókat a Szennai Könyvtár. Az intézmény megváltozott nyitvatartással működik, kedden délután, szerdán pedig délelőtt fogadja a látogatókat. A könyvtár arra kéri az olvasókat, hogy érkezés előtt tájékozódjanak az új nyitvatartásról. A térségben marad a kellemes nyári idő, a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, lesz játék ma is, tehát ha szeretnétek velünk fesztiválozni, legyetek készenlétben, és hallgassatok minket folyamatosan, bármelyik pillanatban elindíthatom a játékot. A mai első telefonáló pedig, képzeljétek el, annyit mondott nekem, hogy a Fastboytól szeretne egy dalt, és éppen live-oznak a TikTokon, ugye Anett?
1: Egy élő live-ban vagyunk, és 114-en hallgatnak téged most.
0: De jó, hát akkor üdvözlet minden TikTokernek, és miről megy a témázgatás?
1: Hát igazából zenét hallgattunk ma, illetve megy itt a barátságról szóló témát.
0: És mit üzensz a TikTok közönségednek?
1: Azt üzenem, hogy köszönöm szépen, hogy vannak nekem, és nagyon szeretem őket, és maradjanak meg a barátok.
0: Na akkor jön is nektek a Fastboy és a Good Life itt a Rádió Egyen. Örültem, hogy beszéltünk, és további jó nyarat mindannyiótoknak.
1: Szia!
0: És figyelem, a legelső játékot ezennel el is indítom, ha szeretnétek páros napi egyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egymást érik a nagy nyári fesztiválok, hamarosan pontban este 8 órakor indul megint a Rádió Egy Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben, közben pedig itt adásban már a Strand Fesztiválra is nyerhettek napi jegyeket. Halló, halló!
1: Szia, Sanyi vagyok, játékra jelentkeznék.
0: Hello, Sanyi, honnan hívsz, hol élsz?
1: Szent Imréről.
0: Szent Imre, onnan Zamárdi mekkora út időben nagyjából?
1: Hát egy olyan... Ő egy óra.
0: Az nem olyan vészes.
1: Nem, simán megvan.
0: Gondolom megtennéd oda-vissza a nyár végén.
1: Hogyne.
0: Na akkor kérek egy rádió
1: szlogent. Nagyon szeretném. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Így van, te vagy a tizedik!
1: Jaj, de szuper! Ó, nagyon örülök.
0: Úgyhogy meg lesz az az oda-vissza út Zamárdiba, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: De szuper! Ó, nagyon örülök neki.
0: Kit viszel majd magaddal?
1: Feleségemet.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, szokás szerint még ebben az órában néhány perc múlva játszunk újra. Most pedig érkezik Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood itt a Rádió 1-en. Ez az Éden.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Kristóf vagyok. Luisdól szeretnék kérni egy dalt a családomnak. Holnap úgyis megyünk nyaralni, és pont illeni fog a sláger a nyaralásunkhoz.
0: Jaj, de jó, hová mentek?
1: Spanyolország.
0: Melyik részére?
1: Barcelona mellé megyünk.
0: Én közben meg is nyitottam itt az időtérképet. Figyelj, holnap Barcelonában 30 fok lesz szikrázó napsütéssel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És hallgattok majd minket a nyaralás közben is?
1: Egyértelmű, hogy ti leszek az első.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Geri, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak, hol vagy, mit csinálsz?
1: Szia, Helga vagyok, nemrég értem haza a munkából, aztán most itthon vártam a játékot.
0: De drága vagy, sokat próbálkoztál már?
1: Igen, rengeteget, alig vártam, hogy bekerüljek a játékba.
0: Figyelj, Helga, itt el ne bukjunk.
1: Jó.
0: Én egyébként kicsit várom perverz módon, hogy valaki elrontsa a szlogent, vagy itt vétsen valami óriási hibát, de remélem, hogy nem te leszel ez. Kérem akkor a Rádió egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Helga, meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: Olyan, ez
0: komolyan!
1: Ez szuper, örülök neki nagyon.
0: Úgyhogy irány a strandfesztivál, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm, de örülök.
0: Kivel jössz majd?
1: A párommal megyünk, meg barátokkal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, várunk titeket minden este ott is a Rádió egy stage-en, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, Geri, köszönöm szépen.
0: És ne csüggedjen senki, ez a játék természetesen holnap is folytatódik a Rádió egyen. Nálunk csak igazi ma is láger megy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi ma is láger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló?
1: Önde vagyok. Jennifer Lopez és David Guetta-t szeretném.
0: Akik végre készítettek egy közös dalt, hát ideje volt már, Save Me Tonight ez a címe. Kinek menjem?
1: A három tesómnak, Adriennek, Zolkónak és Micikének.
0: És mit üzensz nekik?
1: Hogy legyen csoda szép napjuk, hetük mindig.
0: Így legyen, ezt kívánom, ez a zene vadonatúj, de mégis tudatosan a 2010-es évek hangzásvilágát hozza egy kicsit vissza. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Ezzel folytatjuk most itt a Rádió 1-en. További jó nyarat!
1: Köszönjük.

0: A Rádió 1-et halljátok, jön egy újabb hidratációs szünet, egy órás lesz, aztán jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show Regál Lilivel, Joe Juniorral és velem Juhász Gerivel. Most tehát Hydration Break, mindenkinek szép nyárestét. Ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Jauri, Lutfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Loving Arts, Joer Junior, Kollár,

0: mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
4: Lehet, nem hiszem el. Kaptam egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jávamotort, mint a Feri. Neked gyárad van?
5: Ugye? Vagy fölvásárolta az összes működő modellt.
3: Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila szint, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
4: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. De még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem is. Te tényleg a sátán vagy. Úristen, zseniális.
3: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
4: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
3: Plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
6: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több somogyi útszakasz is megújul idén. Idén több mint 13 kilométernyi útszakasz újul meg Somogy vármegyében. A Magyar Közút tájékoztatása szerint több felújítás már el is készült, ősszel pedig a 7-es és a 65-ös főút egyes szakaszain is megkezdődnek a munkálatok. A kátyúzás a vármegye teljes úthálózatán folyamatos. Újra a hőlégbalonok szállnak Kaposvár fölé. Július 29-e és augusztus 2-a között ismét megrendezik a Ripőrónai hőlégballon kupát Kaposvár. A hőlégballonok jövő héten csütörtöktől szombatig reggel és este, vasárnap hajnalban pedig utoljára emelkednek a magasba. A rendezvényt idén harmadik alkalommal szervezik meg. Reumatológiai rezidensek jelentkezését várja a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktatókórház. Az intézmény mentorálást, korszerű szakmai hátteret és továbbképzési lehetőségeket kínál a fiatal orvosoknak. A jelentkezéseket elektronikus úton várják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Disco Show. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Disco Show, méghozzá 3D-ben, vagyis valamennyien itt vagyunk, DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila. Amivel szeretném indítani az estét, az az, hogy a mai napon a lányom lediplomázott, illetve megkapta a diplomáját, ünnepélyes diploma, átadó volt, és hát szeretnék gratulálni neki. Hanna, nagyon büszke vagyok rád, kislányom. Az én iskolai végzettségem az megállta az érettséginél, ennél tovább nem mentem, úgyhogy már túlszárnyaltál engem, úgyhogy minden jó, sok sikert kívánok az életben.
9: Én is gratulálok egyébként Hannának.
10: Maximálisan.
9: Szevaszok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, tartsatok velünk.
10: Ladies and gentlemen, madame, herrmadan, messze, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy adó. Publikum, jó magam, Hanvai PG, hét leszek egészen este 9-ig.
8: Most pedig kezdünk méghozzá a régi Gypsy Kings-dal átiratával, illetve elvettek belőle egy kis szót, mindegy, igen, Bambolé jó helyen, leszed a Bambolé, Alex Kenji-vel, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian Sinner, diszkocsit a rádió egyen Bárány Attila mixel, itt van Honvai PJ Shane, DJ Junior, és együtt legközelebb egyébként július 31-én fogunk majd játszani. Ez egy pénteki nap lesz, és nagy fesztivál Kecskeméten, ráadásul a rádió egy is támogatja az eseményt, és ott majd a koncert után egyébként rögtön a nagy színpadon diszkocsit lesz, ráadásul úgy, hogy együtt fogunk játszani hárman, két órán keresztül.
1: A
0: Majka kiörepel nekünk, persze.
2: Ez olyan volt, mint az eredeti valódi. Vagyis Csepeli.
1: Ha jól emlékszem, akkor a hónap elején egyébként júliusban volt egy másik fellépésünk, ezzel együtt ebben a hónapban kettő van, viszont az elkövetkezendő hónapban, augusztusban nagyon-nagyon durva lesz, szóval tessék figyelni a diszkosi social media felületeit, mert nagyon-nagyon eleresztjük a hajunkat a jövő hónapban.
2: Most pedig jön a vásárlási lázban szenvedő David Guetta, aki bevásárolta magát ebbe a dalba. French Montana is itt van, Hugel, illetve Aiden Martin, ez a Shine, persze Bicensőben, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermely, diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Lenkék, Apolinárok, Brigitták, Laborcok és Rázsonyok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Tuzok Luca és az unokahúgom Gonda, Doly Bettina. Isten éltesse az ünnepelteket. Egyébként az van, hogy múlt héten a Hanvai volt nagyon fáradt, mert az 50 órázott. Most meg én vagyok olyan, mint aki nagyon vertek.
0: Jók vagytok, én friss vagyok, és ugye pénteken és szombaton én Campus Fesztiválon lépek föl egyébként Debrecenbe a Radio Stage-en, és lent is maradok Debrecenbe a helyi hotelból, el leszek 3 napot, kicsit wellness ezek, úgyhogy jól lesz, kajágatok.
1: Tudsz
0: ahogy kell, persze, király, simán lazán, ennyi. Mondjad, hogy milyen, nem tudom.
1: Fölteszek egy jó számot, mit szóltok hozzám, hogy ezt nem kötelező játszani, de nekem
0: biztos, hogy
1: igen, rohadtul tetszik. Na, úgyhogy Maisik és Marshall Jefferson közösen jön most a Life is a Simple, Move Your Body. Ez egyébként a 80-as években készült már, hogy az eredeti a Move Your Body, talán emlékeztek rá, Juniornak mindenképpen kell ez, hogy ez house klasszikus volt, ja. És ebből készült egy vadonatúj verzió, amiből meg a biztonsági értelmezés. Na, ez szól most itt a rádió, egyen a diszkósítben.

0: Ákos itt minden este 8-tól 9-ig a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma én pörgetem, Bárány Attila vagyok, és itt van mindenki most a csapatból, vagyis 3D-ben hallhatjátok a Rádió Egyet, DJ Junior és Hanvai PG is.
1: Akartam mondani, hogy a július 31-i kecskeméti diszkosít partihoz lesz majd online játék jövő hétfőtől, este 8-kor mindig kikerül majd egy poszt, és oda kell aláírni, amit majd a Hanvai kiírja, hogy mit írjatok a lefontot.
2: Szépen leosztott a feladatot.
1: Mindig az, hogy minden elkészül, meg minden van, ami DJ Junior, de mindig azt más csinálja meg. Szóval ez tök jól működik. Egyébként már, nem is tudom, 56 év, hogyha
2: hát valamikor nyaralni kell, érted? Meg ilyenek.
0: Ja, ha fordítjuk komolyra a szót, a héten már csak 4 fellépésem lesz. Pénteken Kiskumajsán és Szegeden játszom, szombaton pedig Dexio Remember Usher-sön. Este 8-kor kezdünk, én már 9 szöpörgetem a lemezeket évfélig, és utána Balatonmária fürdőre megyek, ahol Personal Jesus lesz. A klub fennállása történetében először a nyár folyamán, tehát volt már Personal Jesus, de sosem nyáron. Úgyhogy ez lesz az első alkalom, rengetegen vannak az eseményben, biztos jól sikerül majd. De minden információt megtaláltuk a rajongói oldalamon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább Madonna dalával, a Musicból készült egy 2026-os Bisensel Mix. Ez szól most itt a Diszkosítben. Hey,

0: Ez a Rádi egy esti show, a Diszkosit Rádió Show, több mint 20 éve itt vagyunk veletek, és mindig 8 és 9 között vagyunk. És ezen kívül ott vagyunk a fesztiválokon, nagy rendezvényeken, és amit még nem mondtuk, hogy magánrendezvényre, céges partira is, ilyet is csináltunk meg idén, és még fogunk is, lehet minket hívni, egy csomó hétköznapunk van, úgyhogy nyugodtan keressetek akár a Báránynál, a Hanvainál, vagy nálam DJ Juniornál, vagy esetleg a Diszkosit Facebookján, és valamelyikünkkel biztos fel tudjátok venni a kapcsolatot ezügyben.
1: Csütörtök van, így hát már csak egyet kell aludni, és holnap találkozhatunk Veszprémben, aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Debrecenben a Campus Fesztiválon, a Rádió Station, utána pedig Perbálon fogok szórakoztatni, és vasárnap sincs megállás, hogyha az én általam prezentált zenére szeretnétek táncolni, akkor majd vasárnap Zalakoroson várok mindenkit sok-sok szeretettel.
2: Most pedig érkezik a folytatásban Polo Kenfold és Markus Schulz közöse, a Not Over Yet-et Sosani kedvéért csináltam meg, úgyhogy most jön a 2026-os Piszen

0: szintén ott leszek a városban, és ugyanúgy a kampuszon este 11 és éjfél között fogok játszani egy órát szintén a Rádió 1 stage-en. DJ Junior voltam, én legközelebb egyébként majd pénteken mixelek itt a Rádió 1-en, a Discosit-ben. Szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, ne tessék elfelejteni, Veszprém, Debrecen, Perbál és Zalapkaros ezen a hétvégén velem. Szevasztok!
2: Én pedig holnap megyek Kiskunmajsára és Szegedre, illetve szombaton találkozhattok velem Alsőrsön és Balatonmáriafürdőn. Minden információ rajongói oldalon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, a DJ Twins páros felvételével a Get In Hot-tal búcsúzunk tőletek. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
3: Talán legyen a C. A gyűrű.
4: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Igazi fesztivál hangulat várható nálunk a következő három órában. Megérkezett Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Ti tehát az éter két teljes órán keresztül, aztán 11-től Joer Junior is jön még. Kezdjük el!
2: Már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek, úgyhogy csapjunk is bele a mai műsorba. Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Closed Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Az elmúlt hetekben három fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt? Mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el se tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen megaklubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

brain cells.

0: Mennyire cool, mennyire menő ez a zene. Green Velvet és a La La Land, ez egy idei Medusa remix volt belőle. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Regál Lili a lemezjátszói mögött, közben velünk párhuzamosan már gőzerővel dübörög a Rádió 1 Stage, a Campus Fesztiválon Debrecenben, nyár végén pedig Zamárdiban jön majd a Strand Fesztivál, ott is bulizhattok velünk minden este, és ugye a Strand Fesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akitől te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight. A World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Regál Lilivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban. Ti is maradjatok, jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Trump

0: vasnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, ahogy ígértük, mint egy fesztivál. Olyan velünk ez a mai három óra, mellettem még mindig Regál Lili háromszoros év DJ együttes nálunk a Rádió 1-en. Jön Szemfeld!
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Me, like you, it's like one, it's like two.

0: Ultra 4, Hugh Girl, valamint a magyar Imál Angel közös dala, a Move Into the Sun. Ezt Majorkán játszottad a fellépésedet?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szettemben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztően jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regáli

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne, a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ megalapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. The way you

0: James Hype és a Don't Wake Me Up, ez Martin Ikin remixe volt belőle a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Mellettem a kékhajú lány, Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. A vámpírokban hiszel, Lili?
1: Nem, kéne.
0: Csak a következő dal kapcsán jutott eszembe.
1: Lehet a DJ-k azok egyébként talán.
0: Igen, ez jó meglátás. Némelyikük szinte egyáltalán nem öregszik, és ugyanúgy néz ki, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Ennek te az iskola példája vagy egyébként, a hajadatra számítva.
1: De nem iszok vért, és mondjuk ráncom még tényleg nincs, ahhoz képest, hogy 10 éve éjszakázom. Hát, szerencsém van. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy vámpírok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

0: Egy extra újdonság, Manuels, Brian V, Jordan Jade és Where Do I Go? Regán Lili ezzel zárt ma a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és akkor ma is irány a kampusz.
1: Robogok is tovább, személy szerint nekem az egyik kedvenc fesztiválom, óriási buli szokott lenni a Rádió 1 stage-en, úgyhogy nagyon várom. Remélem, hogy van olyan hallgató, akivel találkozom, úgyhogy irány, fellépni.
0: Hajrá Lili, engedünk is, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Joel Junior.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Kampusz Fesztivál! Július 22-26 a

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
0: A

0: starts now. Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
1: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Edge of Desire, ebből jövőnképpen kifelé. Miben megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, this is Samfeld, you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1, Hungary.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a rádió egyen.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: játszottam a JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk, legyetek jók, szevasztok.
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonsendai és Fisher közösen a Favor. Köszi mindenkinek a

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Folytatódik ám a buli, a World is My Radio Show után is, és ahol még ezekben a percekben is folytatódik a buli, az a Campus Fesztivál. Egészen szombatig, és ugye van egy Rádió 1 stage is, ahol a Rádió 1-es DJ-kkel is lehet találkozni. Az események kapcsolatos fontos tudnivalók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n, akivel pedig nemrég buliztunk egy jót, a Cyril barátunk, az ő remixében szól Ed Sheeran dala, a Camera.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swiss Disco, Sam Fett kollaboráció folytatásban. Amikor beszélgettünk a srácokkal, a Swiss Disco-val a bullying előtt, ugye a születésnapi fesztiválunkon, akkor megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak erről az örök vitáról, hogy hát, aki nem tud bakeliten játszani, az nem is igazi DJ, mert hogy ők még úgy kezdték a szakmát, hogy bakeliten játszottak, aztán átálltak más hordozókra. Ez volt a válasz.
1: Listen, there's some purists that feel like that we can actually play on vinyl. That's how we started.
2: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk bakelitről játszani, hiszen így kezdtünk. De ha megmaradtunk volna a bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel. És nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
3: I know, I remember the heavy bags.
0: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not fun.
2: Igen, a plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
0: És a Swiss Disco-nak szerintem el is hiszük, releváns, hogy ők ezt gondolják a témáról. Ez a Sleep Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a vízparti hangulatról pedig most Tame Impala, Jenny gondoskodnak, ez a jó kis Dracula. Ugye Tame Impala a feje Kevin Parker, egy ausztrál srác, aki ezt mondja a tengerpartról és az óceánpartról. Nincs semmi, ami jobban megtisztítaná a testet és a lelket, mint a tengerpart. Egy úszás a tengerben, vagy akár csak az, hogy ott vagy a parton, olyan, mint egy hatalmas frissesség löket. Azért járok oda, hogy kiüljek a homokba és kicsit összekapjam magam. Ezt a hangulatot is becsempészti a dalaiba. Hozom már is!

0: este ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik, reggel, ha megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy igazi díva köztük, Ray és a Where is my husband, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény, a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Hypoton a DJ producer Olaszországból, akit David Guetta csiszolatlan gyémántként felfedezett, és bár a fiatal DJ producer generációhoz tartozik, pontosan tudja, hogy ez a hirtelen hype, ami a DJ körül van, az nagyon gyorsan el tud múlni, úgyhogy ő a szorgalmas és kitartó munkában hisz. Szerinte ez a hosszú távú siker kulcsa. Out of My Head, Norma Jean Martin vokájával szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Jamina az imént, akivel szintén lehet találkozni a Rádió 1 stage-en, mégpedig a szombati napon a Campus Fesztiválon. Debrecenben gyorsan megnéztem, azon a napon Will Cox, Antonio, Hanvai TJ, DJ Junior, Loving Arms, Kollár és Bricklék is fellépnek majd, de egyébként az eseménnyel kapcsolatos fontos tudnivalók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.